szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.

0: népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Ugye tudod, hogy az emberek mind ugyanazt a befejezést kapják? Csak az ideák élnek örökké. Egy húsvér ember korántsem.
2: Tudom, de én olyan akarok lenni, aki csinál valamit. Nem valami, amit csináltak. Engedélyt adsz rá, hogy ember legyek?
1: Nincs szükséged az engedélyemre.
2: De hát te alkottál, nincs hatalmad fölöttem.
1: Ugyanannyi hatalmam van csak fölötted, mint a saját lányom fölött. Róla kaptad a nevedet, Barbara, és neked ugyanúgy a legjobbakat kívántam, ahogy neki is. Mi anyák a lányaink háta mögött állunk, hogy visszanézve lássák, milyen messzire jutottak. Fogd meg a kezem, és most hunyd be a szemed.
0: Egy filmzene most.
3: Egy filmzene most.
4: A Best FM-en.
1: Most érezz.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Maratoni filmvetítéssel búcsúzik ikonikus nagytermétől az Apolló mozi. Második helyen végzett az évfája versenyen a Hajdúböszörményi öreg tölgy. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Fokozott rendőri jelenlét volt Debrecen egyik kiemelt közterületén, számolt be róla a dehir.hu. A Petőfi téri ellenőrzések alatt a rendőrök több embert igazoltattak és külön figyelmet fordítottak a közrend, valamint a közbiztonság fenntartására a nagyállomás környékén. A cél a jogsértések megelőzése, valamint az, hogy a lakosság biztonságérzete tovább erősödjön, fogalmazott a portál. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcssal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést. Tehát mindenképpen megtöröm a szél erejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
1: Maratoni filmvetítéssel búcsúzik ikonikus nagy termétől a debreceni Apolló mozi. Július 17 és 19-e között csaknem 53 órán át megállás nélkül vetítenek filmeket a Kertész Mihály teremben, amely közel 30 év után jelenlegi formájában utoljára fogadja a nézőket. A programban klasszikusok és népszerű mozifilmek is helyet kaptak, többek között a Matrix, az Avatar és az Eredet. A nagyterem július végén bezár felújítás miatt, majd szeptember elején modern technikával és nagyobb kényelemmel nyílik meg újra. Második helyen végzett az évfája versenyen a Hajdúböszörményi Bocskai tér öreg tölgyfája. Az 1896-ban a milleniumi ünnepségek tiszteletére ültetett kocsányos tölgy a közönség szavazáson ért el dobogós helyezést. A fa emellett elnyerte a szakmai zsűri által odaítélt hős fa címet is, amelyet azok a fák kapnak, amelyek megóvásáért különösen sokat tesznek, írja a Dehír. A legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: zene kísér minden úton. Ez a Best FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

neked írom a dalt, neked énekelek, meg neked játszom Debrecen zenei kedvenceit. Igen, ez a Best FM. Jó reggelt, szép új hetet Debrecen. 6 óra pontos idő. Mutatom az első óránk zenei ízelítőjét. De csak dióhéjban. Jön majd mindjárt, szia, Sean Paul. Velük indul a hétfő reggel és Cheap Thrills-el. Csak hogy jó kedved legyen. Good boys! Bongo cha-cha-cha!

0: A nyár egyik legjobb ritmusa 54 Ultrával kiegészülve. Ez is Debrecen egyik nagy kedvence. A hírek után lesz mindjárt egy bejelentés, ami a másik nagy kedvenc itt a Best FM-en, és sokan kérdezgették már az elmúlt hetekben, és a válaszom most már mondhatom, igen, de hogy mire, az csak a hírek után derülhet ki.
1: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül. Hajdú-Biharban is lesz nyitott portanapok, a balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül. Az egyik országos ingatlan közvetítő friss felmérése szerint a második negyedévben 57 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlott a városban. Ezzel Debrecen továbbra is vezeti a vidéki rangsort. Jelenleg több mint 1500 új lakás épül a Cívisvárosban, ami szintén a legmagasabb szám az ország megyei jogú városai között. Az elemzés szerint, bár országosan kissé csökkent a fejlesztések száma, az új építésű lakások iránt továbbra is élénk a kereslet, miközben az árak tovább emelkednek. Az új lakások átlagos négyzetméter ára vidéken már meghaladja az 1.300.000 forintot, részletezi a Dehír. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárja az érdeklődőket a nyitott portanapok 2026, melyhez Hajdú-Bihar is csatlakozik. Az augusztus végétől október elejéig tartó programsorozatban családi gazdaságok, pincészetek és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A vendégek megismerhetik a helyi termelőket, részt vehetnek kóstolókon, portatúrákon és kézműves foglalkozásokon is. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz a gazdálkodókat és a fogyasztókat, valamint népszerűsítsék a helyi termékeket. Hajdú-Bihar térségében a programsorozat október elején várja majd az érdeklődőket. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
3: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a medertisztítás, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá, például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a többi strand részére is.
0: 17-18 fokkal indul a hétfő, lesz-e most strandidő vagy sem? Évi már is elmondja önöknek itt a Best FM-en.
1: Ma legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.
0: Köszönjük szépen! Ez a 27 fok, ez nekem tökéletes, gondolom másoknak is. A 42-t azért nem sírjuk vissza. Következő napokban pedig valóban 30 fok feletti értékek jönnek majd. A hét eleje kicsit izgalmasabb lesz záporok, zivatarok szempontjából, de ha így hosszabb távú előrejelzéseket nézünk, nem tudom, jelent ez valamit sem. Igen, 32 fok körül ennyi várható a következő napokban, majdnem, hogy azt mondhatni, a következő hetekben. Na és akkor a bejelentés, a legtöbb, amit az elmúlt hetekben kérdeztek tőlünk, Best FM-esektől, hogy vajon lesz-e idén, na mi? Kampuszjáték! És igen, lesz olyannyira, hogy ezen a héten, hát sok szerencsét kívánunk mindenkinek, előre szólunk, nem lesz egyszerű, sok idegeskedés lesz belőle, rengeteg telefon akkor is, amikor nem kellene, mi is imádjuk ezt a játékot, higgyék el nekünk. Szóval a lényeg az, hogy majd csak akkor, amikor elhangzik az Óra Campus előadója, és hát ebben az órában még nem volt felhívás az óra elején, úgyhogy azt jelenti, hogy ebben az órában még nem kell nagyon koncentrálni. Koncentráljanak a reggeli készülődésre, és válasszák a Best FM-et. Indítjuk is a reggelt. 6 perc elmúlt el, 6 óra, Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok! Up with it.

0: Donna Louise, a brit énekesnő, aki a harmadik szériáját nyerte meg a brit X-faktornak. Blinding Love című dalát hallották Leona Louise-nak.
1: Jó reggelt!
0: Reggelt kívánunk, ez a Best FM Debrecen zenei kedvencei között. Hát bárhol is vagy, ott vagyunk veled, úgyhogy nem csak a debreceniéket, hanem a távolabbról a műsort figyelőket is köszöntjük nagy tisztelettel és szeretettel, és hát szurkolom mindenkinek, hogy majd nyerhessen valamikor reggel vagy délután a következő napokban Campus Fesztivál napi jegyet. Igen, a játék nem marad el, gondolom sejtették, hogy idén is meg szeretnénk ajándékozni önöket, mint Debrecen kedvenc rádiója. A Debrecen és az ország kedvenc fesztiváljára jegyeket lehet majd nyerni a mai naptól, de hogy pontosan mikor és hogy mivel, azt most hadd ne mondjam el önöknek, hiszen legyen ez a meglepetés ereje, úgyis fognak telefonálni akkor is, amikor nem kell. Szóval július 13-án hétfőn legyen szerencsénk egymáshoz, a Jenőkkel is például, akiket majd Szabó Anita köszönt a délelőtti órákban, én meg a születésnaposokat Anitával a reggel legvégén. Mind a Jenőket, mind a születésnaposokat, mind pedig az évfordulósak lehetnék nevezni bestfmdebrecen.hu ezen a címen. 17-18 fok van Debrecen, majd picikét a 30 fok alatt leszünk, a következő napokban pedig felette. És mi történt a hétvégén a labdarúgó világbajnokságon? Kialakult az elődöntők mezőnye, legutóbb Argentína Svájc csapatát győzte le 3-1-re, így az elődöntők holnap Franciaország, Spanyolország, aztán szerdán Anglia, Argentína, mind a két mérkőzést este 9 órakor kezdődik a magyar idők szerint. És sajnos nem tudunk elmenni a hétvége egyik legszomorúbb történése mellett sem. Nem is szeretnénk, mert hogy óriási kedvenc volt nálunk is a nagyszerű Szolnoki Péter. Én személyesen is ismertem, úgyhogy nézzék el nekem, de ma reggel egy Szolnoki Péter reggelt fogunk készíteni, bárcsak ne került volna erre sor. Tudjuk, hogy itt hagyott bennünket az a kiváló énekes, akit én Magyarország nem az egyik legjobb, hanem a legjobb férfi

mindjárt tituláltam. És csak a nevében szólnak ki, meg amúgy debreceni születésű. Néhány hónappal azután született, hogy én is megláttam a napvilágot. Itt Debrecenben majdnem az újszülött osztályon futhattunk volna össze. Akkor nem jött össze, de az életben többször is. Úgyhogy mesélek majd önöknek egy fantasztikus emberről, aki a hétvégén itt hagyott bennünket. És megemlékezünk a zenei életművéről, mert bizony ez egy életmű. Kedves Szolnoki Péter. Na de most Kylie Minogue és 8 perccel fél hét előtt az ausztrál üdvöske egyik nagy kedvenc slágere.

0: Új kedvencünk a hétfő reggelben, az Another dalát hallották. Talk to you címmel, 2 perccel, 6:30 után. Kivel folytatjuk? Jó reggelt kívánok!
1: Jelenti, jó reggelt!
0: Nem kell folytatnod, Gabika.
1: Nem kell folytatni. Oké, rendben van.
0: Szia. Elég, ha annyit mondok, hogy Budai Nagyantól meg lejátszom ezt.
2: A Trophybox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Jó utat és baleset, valamint bírságmentes közlekedést kíván Debrecen kedvenc rádiója, ahol már is köszöntjük a fő névnaposokat, a Jenőket, és jön néhány híres születésnapos, például Julius Cézár, római politikus és hadvezér volt, Krisztus előtt 100-ban született ezen a napon. Aztán 82 éves ma Rubik Ernő, akinek a nevét az egész világ megismerte. Találmányának, a Rubik kockának és több más logikai játéknak köszönhetően. Rubik Ernő születésnapján jön majd egy kis bűvös kocka történelem, és az is kiderül, hogy milyen világhírű együttes írt róla dalt. 82 éves tehát ma Rubik Ernő. A 86. születésnapját ünnepli Patrick Stewart, színész, az űrszekerek Picard kapitánya, illetve az X-Men Xavier professzora. És 84 esztendős lett ma Han Solo, vagyis hát Indiana Jones, így is úgy is imádjuk a színészt, akit Harrison Fordnak hívnak, és akinek éppen tegnap láttam egy fotóját, ahogy 84 évesen kerékpáros gúnyát, sportgúnyát húz, és rápattan a cangájára. Boldog születésnapot kívánunk majd később Harrison Fordnak. És mondjuk Ken Chongnak is, aki koreai származású orvos, színész, komikus, hát utóbbi kettőért szeretjük, ugyanis ő játszotta Mr. Chow-t a Másnaposok trilógiában. 57 éves tehát Leslie Chow formálója, Ken Chong, aki szintén érkezik majd egy kis másnaposokkal a hétfő reggelben. Zsárnó Trulli, olasz autóversenyző, Forma 1-es pilóta, 52 éves, Kovács Ágnas, olimpiai bajnok úszónőnk, pedig 45 esztendős. Boldog születésnapot kívánunk, Ágnes! És boldog születésnapot annak az énekesnek, akinek az együttese, hát inkább Németországban, de mondjuk Európában is, ennek a daluknak köszönhetően 1987-ben igazából ismertek voltak, talán még önöknek is megvan a Here I Am.

0: Jó, nem volt annyira népszerűek. Nem voltak annyira népszerűek, mint a Scorpions együttes, de a Here I Am című daluk azért az eurós lágerlistákat a 80-as években, 1988 környékén vezette. Jörg Zibel pedig ma a 65. születésnapját ünnepli, a Domino együttesről van szó. A névnaposok tekintetében pedig róluk lesz szó.
1: Köszöntjük Jenő nevű hallgatóinkat! A Jenő férfi név a 6. magyar honfoglaló törzs nevéből származik, ahogyan az bíborban született Konstantin bizánci császárnak a Birodalom kormányzásáról című művében szerepel. Jelentése tanácsadó, bizalmas. Magyarországon Jenő, Diós Jenő és Tisza Jenő településünk is őrzi ezt a nevet. Bár eredetileg az EUG magyar megfelelője az Ödön volt, a 19. században a Jenő nevet tévesen a német Eugén névvel azonosították, s így ez maradt meg napjainkig. Számos híresség kapta ezt a nevet. Bori Jenő, a Borivár építője, Buzánszki Jenő, az aranycsapat jobb hátvédje, Eugén Delacroix, francia festő, Zsida Jenő költő, Rejtő Jenő író, Zicsi Jenő gróf politikus, Paradlai Jenő Jókai Mór, a Kőszívű ember fiai című regényének egyik főhőse, és nem utolsó sorban ön kedves Jenő, aki a rádiót hallgatja.
0: A Jenőknek küldünk egy dalt egy híres Jenőtől, speciálban ez lenne az...

0: Ez még mindig a Best FM, csak maradjanak egészen nyugodtan. A magyar Modern Talking.
1: Nem is szeretem, akinek
0: a dupla kávé. Polgári Jenő nem jön. Polgári Jenő a múlt héten volt, Kriszta. Ne legyünk már ennyire terhetetlenek. Váradi Jenő annál inkább, mert hogy Váradi Jenő a magyar Dieter Bohlen, vagy Thomas Anders, hát igen, ők köteles Pistával együtt alakították meg a dupla kávé formációt. Hát van némi áthallás a Modern Talking Sound felé, azt gondolom. És akkor az egyik Benassi érkezik a tesók közül, ez a Benassi Brothers, és Markóval, aki már 59 esztendős lett, az Every Single Day. 8 perccel fél hét után.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kós, rugalmasnak kell lennie, sőt nagy vonalúnak, ha valami új vállalkozásba kezd, az előkészületekben legyen nagyon körültekintő. Bika, a héten pénz áll a házhoz több is, mint amennyire számított, panaszra semmi oka, de legyen továbbra is takarékos. Ikrek, nagyobb nyomás alatt él, de nem hagyja, hogy eluralkodjon önön a borulátás, nem hajlandó hízelegni másoknak. Rák, a nagy szíve ismét jó cselekedetre ragadtathatja, megpróbál segíteni egy bajba jutott kollégáján vagy ismerősén. Oroszlán, egy kulturális esemény érdekes emberekkel hozza kapcsolatba, az alkalmi ebéd vagy vacsora az ismerettség elmélyítését eredményezi. Szűz, csak öntől függ, hogy ezen a napon a munkájában vagy a magánéletében könyvelhet el sikereket, ha mindkettőben egyszerre sikerül mindez, az is csak az ön érdeme. Mérleg, tele van lendülettel és tervekkel, amelyeket érdemes megvalósítani, ne habozzon tehát sokáig, hanem mielőbb lásson hozzá a teendőihez. Skorpió, a baráti kapcsolatok fontosak az ön számára, keményen dolgozik azért, hogy biztosítsa a társasági élethez szükséges feltételeket. Nyilas, nagy szerelemre, romantikus körülményekre van kilátás, a jelzett hatások azonban nem tartósak. Vak, annyira aktív, hogy nem ismer lehetetlen, szinte keresi a kihívásokat, remekül bírja a terheléseket, kétszer annyit dolgozik, mint a társai. Ízentő, kicsit megváltozott a magánélet szférájában, mértéktartóbb a megszokottnál az emberekkel szemben, partnerével ne vitatkozzon, mutasson készséget arra, hogy képes alkalmazkodni a változásokhoz. Hallak, egy új ötletet meg akar valósítani, ebben segítőtársra talál, ám némi kerülő utat kell megtennie a siker érdekében.

Nem egy hulló csillagról, hanem mindjárt egy állandó, a magyar könnyűzene állandó csillagáról fog beszélni önöknek, de előtte itt van Viktor közlekedési információja, talán még aktuális. A Derék utcánál, a tudják ott az S betűvel kezdődő áruháznál nem működik a lámpa, fekete teljesen, csak óvatosan, hogyha arra járnak. És a budai Nagyantalon pedig aktív a Trafibox. És igen, feketébe borult a hétvégén a magyar könnyűzene. Nincs olyan ember, aki ne gyászolná. Nem csak a szakma, hanem a hallgatóink közül is rengetegen. Ma például ketten írtak, Marcsi és Anita. Anita írja, hogy ugye lesz ma bombondal a reggelben. Hát persze, hogy lesz, hogy ne lenne, hiszen Szolnoki Péter nem volt olyan, aki ne szeresse. Mindjárt mesélek a személyes élményeinkről, emlékeimről vele kapcsolatban, mert engem is letaglózott a hír, hogy a hétvégén elhunyt a Bombon együttes vele. Szolnoki Péter, aki Török Tamással együtt, hát 1995-ben alakította meg az együttesét. És akkor mi Debrecenben már rádióztunk. Bizonyám, akkor volt a City Univerzum rádió. És emlékszem, hogy Náksi Attila két hetente járt Budapestről ide Debrecenben, hogy a lemez kiadója BMG, mondhatom, hát már nagyon nincs aktualitása a dolognak, szóval a lemez kiadó újdonságait ajánlja, és persze a saját lemezeit. És hozta a Soho Party kislemezét, aminek az volt a cím, hogy Hiányzol. Én ekkor hallottam először azt a nagyszerű énekest, akit, hát talán nem Magyarországra születik, akkor most őt Michael Bublénak hívnánk, vagy az új Frank Sinatrának. Egyetértünk Anita azzal a véleményeddel, hogy ő volt az egyik legszebb férfi hang. Maga a zenei alázat, aki személyesen ismerte, pontosan így jellemezte, szerintem a legszebb magyar férfi hang volt. Sejmes, simogató és megunhatatlan. És igen, először a Soho Partyban vokalistaként énekelt el a Hiányzol című dal refrényét. Ezzel nem csak a saját karrierjét futtatta be, hanem Náksi Attiláékon is tolt egy jó nagyot. Egy évben születtünk itt Debrecenben, mert csak a nevében volt Szolnoki, egyébként debreceni születésű volt Péter, és mondom, néhány hónap elteltével, én februári vagyok, ő meg májusi, ha picikét később ők, akkor összepacsizhattunk volna az újszülött osztályon Debrecenben. De nem, később találkoztunk. Ez a találkozás azonban még annak idején a City Univerzum rádióban, és azóta is a Debrecen Big Band koncerteken örök élmény marad. Szolnoki Péter. A hírekig érkezik a Hiányzol a Soho Partyval.

amikor először felfigyeltünk Szolnoki Péter csodálatos hangjára. Ez volt a hiányzó. Még csak most hagyott itt bennünket, de már is hiányzik a Soho Partival. És természetesen, Anita, abszolút egyetértünk veled a zenei szerkesztőnkkel abban, hogy csináljunk, ha nem is Szolnoki Péter napot, de ugyanúgy, ahogy a múlt héten Bonnie Tylerre emlékezve, legyen a reggelünk tényleg Szolnoki Péter emlékének állítva. Holnaptól! A következő óra bombom muzsikája holnaptól. A nyár nagy kedvence, az Ankara Echo Zen.

0: A The Weeknd, a hétvége után a Daft Punk-kal és az I Feel It Coming. Kettő perccel 7 óra után. Jó reggelt kívánunk Debrecen kedvenc rádiójában.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
3: Reklámot hallottak.
4: Két vasútállomás is megújult a térségben, Agrár Expóra és traktorhúzó versenyre is készülnek Böszörményben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
4: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útra, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász több millió forintos kiadást is okozhat, foglalta össze a Dehír. Augusztus 7-e és 9-e között ismét megrendezik Hajdúböszörményben a Hajdúsági Expo mezőgazdasági és ipari kiállítást és vásárt. A háromnapos rendezvényen szakmai fórumok, kiállítások, agrárkonferenciák várják az érdeklődőket, ahol az ágazat fontosabb kérdéseiről is szó lesz. A program része lesz a Kelet-Magyarországi Agrárfórum is, amelyen az aszályról, az öntözésről és a mezőgazdaság finanszírozásáról tartanak előadásokat. A látványos traktorhúzó verseny idén sem marad el, 5 európai országból érkeznek versenyzők a több ezer lóerős gépeikkel. A szervezők családi programokkal is készülnek, így minden korosztály találhat érdekes látnivalót. Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Beletyóújfaluban a MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként. Mindkét állomáson megújult az épület homlokzata, a tető, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók, emellett akadálymentesítették az épületeket is, a beruházás értéke csaknem 15 milliárd forint. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a NÉBI. A tendencia kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
6: A NÉBI maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
4: A legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: hello mindenkinek, üdvözlet a török all-inclusive svéd asztal mellől a hétfő reggelben.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a best reggellel.
0: Mi ez az Istanbul feeling ma reggel, kedves Laci, kérdezi Dóri. Maximum Ankara, ez volt az Ankara Echoes, és hát tényleg a nyár egyik nagy kedvence. Török all inclusive verekedés a svéd asztalnál. Reggel az utolsó falatokért, hát nem mindenből van bőven, olyannyira, hogy általában a második napján az ember megunja már, amit elé kínálnak, mert látványban csodás, ízben, hát azok a jó kis magyar ízek, azok azt gondolom, hogy felülmúlhatatlanok. Laci, jó reggelt neked, köszönjük a bejelentkezésedet. Azt írja, a Derék utcán a 101 szám előtt nem működik a forgalomirányító lámpa. Bizony nem tudunk róla, az előző órában már Viktor is jelezte, nem javult meg. A Tanító utcáról is köszönöm szépen, Lacikám, a jó hírt. A reggelt hallgatják július 13-án hétfőn, Jenő nevű kedves hallgatóink névnapján, jelenleg 18-19 fok, napközben 25-27 fok lehet majd. Tudják, ki lett 82 esztendős? Rubik Ernő tanár úr, bizony, az úr, akinek a nevét az egész világ megismerte, a tanár úr, csak hogy egy kis bűvös kocka történettel, történelemmel folytassuk, 1971 és 79 között építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán, és ott kezdett el foglalkozni ezzel a bizonyos kockával, amelynek az eredetije 27 fatömbből készült. Körülbelül egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának a megoldására. Megmutatta az osztályának, a tanítmányainak a bűvös kocka prototípusát, ami nagyon tetszett nekik. Még inkább aztán fantáziát láttak benne a forgalmazók tekintetében. A kocka eredetileg Magyarországon bűvös kocka néven került forgalmazásra. 77 végén pedig a Consumex, egy magyar állami kereskedelmi vállalat elkezdte azt forgalmazni, és hát világhírű találmány lett. Olyannyira, hogy egy angol együttes, bizonyos Baron Knight, még dalt is írt Mr. Rubikról, úgyhogy a zenei különlegességgel folytatjuk. És igen, azzal a találmánnyal, amihez mi úgy jutottunk hozzá, hogy az éppen akkor megnyíló Unió áruházban, hát ott tényleg verekedtek érte az emberek, egy cipős dobozban csempésztük ki, nem kevés hátszélnek köszönhetően az első debreceni bűvös kockák közül az egyiket. Szóval ez a Mr. Rubik, tanár úr, 82. születésnapot kíván Debrecen kedvenc rádiója, Mr. Rubik.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
2: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
3: Nem akarunk ajtóst rontani a házba, de van egy lekilincselő ajánlatunk. A Tisza Ajtóablak júliusban minden prémium beltéri ajtóhoz kilincset ad ajándékba. Tisza Ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
4: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
5: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
4: Miért éppen nálatok?
5: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
4: Hol jelentkezzek?
5: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.

0: Ez a Best FM 4 perccel fél 8 után a hétfő reggelben Lady Gagát hallották The Dance című dalával, és most jöjjön az a színész, akit egyrészt úgy ismerhetünk, mint a világ legismertebb régész professzora. Dr. Indiana Jones és az őt alakító Harrison Ford, aki ma a 84. születésnapját ünnepli. Pont tegnap láttam a Facebookon egy megosztást, egy fotót, ahol éppen a kerékpárja mellett állva veszi fel a kerékpáros szerkóját, ilyen sport latex szerkó, és 84 évesen úgy döntött, hogy teker egy jót. Hát a jó Isten tartsa meg a szokását, meg az egészségét jó sokáig még. Mr. Harrison Fordnak, azaz Indiana Jonesnak, vagy hívhatjuk esetleg úgy, hogy Han Solo Play, úgyis megvan?
1: Nos, Han Solo Play a házmester elszaladt egy sokkolóért.
2: Még egyszer?
1: Han Solo Play a házmester elszaladt a sokkolóért. Megharapta majdnem a kislányát, Leia.
0: Igen, a legtöbben valóban a Csillagok háborúja című filmben figyeltünk fel rá, amit a magyar gyerekek egy karácsony ajándékként kaptak a magyar televíziótól. Bözony, az meg van mindenkinek, hogy szinkronosan egyébként először a Csillagok háborúját egy karácsony másnapján láthattuk, amikor is Takács Marika, jól emlékszem, így konferálta fel ezt a nagyszerű ópuszt, végre magyar nyelven.
3: És most közkívánatra bemutatjuk a Csillagok háborúja című kalandfilmet. A film tudományos, fantasztikus, mint ilyen meseszerű, mint minden meseszerű történet, benne a jó és a rossz küzdelme követhető nyomon. És talán nem árulunk el nagyon nagy titkot, ha előre elmondjuk, hogy ebben a filmben is a jó győzedelmeskedik. Karácsony van, sok jót kívántunk egymásnak, reméljük, bízunk benne, hogy így is lesz. Jó szórakozást kívánunk!
0: Szóval a film maga 1977-ben készült, a mozikban felirattal láthattuk, azonban 1984 karácsonyán a magyar televízió mindenki legnagyobb örömére a szinkronizált változatban vetítette le. A megunhatatlan Csillagok háborúját. 84 éves Harrison Ford, íme néhány legnépszerűbb mondat tőle a Csillagok háborújából.
4: Ne röhögj, te moly csemege! Láttál volna bennünket a déli átjáróban, ahol a hercegnő elárulta az érzelmeit.
5: Maga beképzelt, hígagyú, szőrös talpú, földkóros!
4: Honnan tudja, hogy szőrös a talpa?

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Aki győzni akar, az csak veszíthet, hiszen olyasmit akar, ami nincsen. Nyerésre csak játszani vagy versenyezni lehet. Sakkozni, úszni, pókerezni. Élni és cselekedni nem.

A Metallicát hallották, Nothing Else Matters, a hétfő reggelben 10 perccel 8 óra előtt. Jó reggel, Debrecen! Szomorú a mai reggelünk, mégis szívünk minden szeretetével emlékezzünk együtt Szolnoki Péterre, a Bomban Együttes énekesére. Igen, tudom, a hétvégén már sokat beszéltünk erről, és fogunk is még szerintem a következő napokban. Az, hogy ma reggel bombon reggelt kellett, nem kellett, úgy éreztem, kell készítenünk, az más sem bizonyítja jobban, mint hogy rengetegen írtak 6 óra óta, hogy óriási veszteség ez a magyar könnyű zenei életnek. Igen, a legsejmesebb, legjellegzetesebb és legjobb férfi hang Szolnoki Péter hagyott itt bennünket. A 90-es évek közepén, amikor Náksi Attilának elénekelte a Hiány Zolt című dalát a Soho Partyval, megjelenhetett az első nagy lemezük, a Kapaszkodj Meg című lemez, amelyen az első bombon sláger egy Omega dal feldolgozása volt, mégpedig ezen. Mondhatni, ez volt az első bombon néven megjelent kislemeze a csapatnak. Erről az albumról nekem a nagy kedvencem, a már teljesen elfelejtett Nyomor Orvos volt.

0: sajnos kiderült, hogy nem ott volt a fő baj. Nem a zsebeinél, hanem máshol a szervezetében. Súlyos betegség után a hétvégén feladta a küzdelmet Szolnoki Péter, aki méltósággal, óriási szakmai alázattal az utolsó pillanatig küzdött az életéért. Egy nagy vágya teljesületett, amikor a 30-as születésnapot a Pap Lászlóban ünnepelhette meg a Bombon együttes. És igen, a hétvége óta nincs velünk Szolnoki Péter, nyugodj békében.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

New Religion a Best FM-en mindjárt 8 óra van. Jó reggel! Debrecen, hétfő reggel, és villám voks. Hát ez a reggel sem telhet el villám derbi nélkül. Timikém, remélem, hogy felkészültél már a villám voksra. Ugyan éppen Szolnoki Péterrel kapcsolatban írt nekem, nem ő az első, és tudom, hogy nem is az utolsó. Na most koncentráljunk a villám voksunkra ma reggel Dua Lipával. Watch me! És a Dance the Night-tal. Egyes. Réka szerinted is? Meg sem vártad a kettes meg a hármast. És ha azt mondom, hogy Majka a kettes?

0: Jánosnak és Norbinak nem jött be az első két ajánlat. Vakon ráhúzta a hármast. Zara Larsson, remélem nem okoztam csalódást. Jön az énekesnő első nagy slágere. Vagy kérdezem, jön az énekesnő első nagy slágere? Ez ma reggel is csak is önökön múlik, mármint a sorrend.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
0: 8 óra van.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ha a Monostor pályúton a 9-11-be mész, subidubidú!
1: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
2: Mit kínál a Maxiláj?
3: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, Lottáknak üzemanyagkártyát.
2: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
4: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
5: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
6: Reklámot hallottak.
7: Maratoni filmvetítéssel búcsúzik ikonikus nagy termétől az Apolló mozi. Második helyen végzett az évfája versenyen a hajdúböszörményi öreg tölgy. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
7: Fokozott rendőri jelenlét volt Debrecen egyik kiemelt közterületén, számolt be róla a dehír.hu. A Petőfi téri ellenőrzések alatt a rendőrök több embert igazoltattak és külön figyelmet fordítottak a közrend, valamint a közbiztonság fenntartására a nagyállomás környékén. A cél a jogsértések megelőzése, valamint az, hogy a lakosság biztonságérzete tovább erősödjön, fogalmazott a portál. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
9: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
7: Maratoni filmvetítéssel búcsúzik ikonikus nagy termétől a debreceni Apolló mozi. Július 17 és 19-e között csaknem 53 órán át megállás nélkül vetítenek filmeket a Kertész Mihály teremben, amely közel 30 év után jelenlegi formájában utoljára fogadja a nézőket. A programban klasszikusok és népszerű mozifilmek is helyet kaptak, többek között a Matrix, az Avatar és az Eredet. A nagy terem július végén bezár felújítás miatt, majd szeptember elején modern technikával és nagyobb kényelemmel nyílik meg újra. Második helyen végzett az évfája versenyen a hajdúböszörményi Bocskai tér öreg tölgyfája. Az 1896-ban a milleniumi ünnepségek tiszteletére ültetett kocsányos tölgy a közönség szavazáson ért el dobogós helyezést. A fa emellett elnyerte a szakmai zsűri által odaítélt hős fa címet is, amelyet azok a fák kapnak, amelyek megóvásáért különösen sokat tesznek, írja a Dehír.
10: 19-20 fok van Debrecenben jelenleg, mondom már is, mi várható a napközben is, az új hét első napjaiban.
11: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója a 30 éves festékkel támogatja.
10: A sivatagi meleg nem fog visszatérni Debrecenbe és a megyére, meg az országba. Mondjuk olyan 30-32 fok lehet azért a következő napokban, ennél sokkal nem több. Záporokra, zivatarokra a hét első napjaiban számíthatunk, és amíg ma 25 fok, vagy 27 a csúcs, holnap ez akár 31 és 32, és lehet magas UV-sugárzás mellett. Na segítsenek, mert van egy holtverseny, nem volt annyira egyértelmű a ma reggeli villámvox, persze tudjuk, hogy ki nyert, mindjárt vele folytatjuk, azonban van egy holtverseny a második helyért. Úgyhogy gyorsan kérek egy egyest, ha Dua Lipa, vagy egy hármas, hogyha Zara Larsson dala legyen a második helyezett, ezt eddig nem sikerült eldönteni. Az első szavazat, ami befut, az fogja. Jó, Norbi, nem is kérünk többet. Eldöntötted, hogy ki lett ma a második.
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
10: Azt is megmutatom hamarosan, de előtte jöjjön az első 5 perccel 8 óra után. A reggel.

0: Sarah Larsson Norbinak köszönhetően a második helyen végzett.
1: Ez a Best Reggel sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Pontosabban Norbinak is köszönhetően, mert többen szavaztak rá, bár a Holt versenyt nem kérdés, hogy Dua Lipa és Zara Larsson között Norbert barátunk döntött el. És ha mondjuk ezt a dalt 4 évvel ezelőtt játszottam volna önöknek, egy olyan héten a debreceni Best FM-en, ahol elindult a kampuszjáték, akkor ezzel a dallal és egy jól időzített telefonhívással még akár napi jegyet is nyerhettek volna, ugyanis 2022. júliusában a svéd világsztár énekesnő Zara Larsson nagy sikerű koncertet adott a Campus Fesztiválon. És ki fog koncertezni az ide?

0: A Halott pénzdalát hallották 6 perccel fél 9 előtt. Jó reggelt! Ez a Best FM Rádió.
1: Szia, Fazekas Laci, Vargendo vagyok, üdvözöllek. Azért telefonálok, hogy a Halott pénz lesz a Campus Fesztiválon.
0: Ez most valami komoly, vagy vicc? Mert annak nem annyira jó.
1: Ez komoly, hogy lesz a Halott pénz?
0: Hát persze, hogy lesz, de azt mondtam az előbb, hogy a következő órában indul a kampuszjáték, és tart majd péntekig, és az óra elején én mindig adok valami kis információt azzal az előadóval kapcsolatban, akit le kell vadászni abban az adott órában. Na, srácok, kedves kollégák, innen üzenem a darabosról, elkezdődött idén is. Irány a 90-es évek, Desiree érkezik, a You Gotta Be-vel a hétfő reggelben.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 5 perces autómosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.
2: Nyáron a legjobb élmények a Tuvatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tuvatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
3: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
5: civisbeton.hu
4: A megbízható alap.
6: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
7: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
6: Miért éppen nálatok?
7: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
6: Hol jelentkezzek?
7: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.

0: Tétoff, Ophelia, a hétfő reggelben 8:30 után. Jó reggel, Debrecen! Elfeledkezünk a Jenőkről, ugye volt reggeli villámvoks, azon már túl vagyunk. Játék még nem volt, ebben az órában nem is lesz, majd a következő órában. Ebben az órában viszont felköszöntjük a Jenőket, hiszen július 13-án ők lesznek a fő névnaposaink.
1: Köszöntjük Jenő nevű hallgatóinkat! A Jenő férfi név a 6. magyar honfoglaló törzs nevéből származik, ahogyan az bíborban született Konstantin bizánci császárnak a Birodalom kormányzásáról című művében szerepel. Jelentése: tanácsadó, bizalmas. Magyarországon Jenő, Diós Jenő és Tisza Jenő településünk is őrzi ezt a nevet. Bár eredetileg az EUG magyar megfelelője az Ödön volt, a 19. században a Jenő nevet tévesen a német Eugén névvel azonosították, s így ez maradt meg napjainkig. Számos híresség kapta ezt a nevet: Bori Jenő, a Borivár építője, Kuzánszki Jenő, az aranycsapat jobb hátvédje, Eugén Delacroix, francia festő, Gida Jenő költő, Rejtő Jenő író, Zicsi Jenő gróf politikus, Paradlai Jenő Jókai Mór, a Kőszívű ember fiai című regényének egyik főhőse, és nem utolsó sorban ön kedves Jenő, aki a rádiót hallgatja.
0: Tudtam, hogy nem úszom meg. Tudtam. Na jó, csak hogy igazatok legyen.
2: Kihez tudtak segítségért fordulni?
3: A pápai tanácson. A polgármesternél, a Jenőnél.
2: Kihez tudtak segítségért fordulni?
3: A polgár úrhoz. A Jenőhöz. Polgár úr Jenőhöz.
0: Jó, van, elég volt ebből. Ennyivel a múltkor, amikor éppen munkaszüneti nap volt a hivatalban, akkor is leadtam. Megvan a magyar modern talking? Mutatom. Mennyire kreatív, mennyire egyedi, mennyire új sound volt ez. 10 évvel utána, hogy már rongyosra égettük a modern talking dalokat, megszületett a dupla kávé. Na?
4: Álom tünnyel, nem érdekelsz, ma nem olszom el. Három éjjel is
0: új. De szihetetlen, hogy lehet ilyen pofátlanul lenyúlni valamit.
4: És a szíve.
0: Mivel hogy a modern talkingot is megkajáltuk a duplakát.

így lejátszva egymás után a kettőt, nincs nagy különbség. Mondjuk én azért még mindig Modern Talkingnál maradnék, Jenő nap ide, Jenő nap oda, köteles Pista bácsi mellett Váradi Jenő, ők a dupla kávé, az egyik a K, a másik a V. Hú, tényleg ez így van. Váradi Jenő, boldog névnapot kívánunk neked is!

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Molly, Adam Ébraham vagyok. Én nem is ismerem ezt a Sam nevű ürgét. Elmondom, mit csinált velem. Egész éjjel a 8. Henrik én vagyok a tarsokta a fülembe.
2: Ezt velem is megcsinálta. Ne haragudjon. De én... nem hiszek a halál utáni életben.
3: Mondd meg neki, hogy téved.
1: Azt mondja, tévedsz. Most vele társalok?
2: Persze. És hol van?
1: Én se látom, csak hallom.
3: Mondd meg neki, hogy fogom a kezét.
1: Azt mondja, fogja a kezed.
2: Mit képzel maga? Mit szórakozik itt velem?
1: Ide hallgass, anyukám, ha azt hiszed, hogy jó kedvembe jöttem ide, hát nagyon tévedsz.
2: Szem meghalt, világos, meghalt!
3: Mondd neki, hogy szeret.
1: Szem azt mondja, hogy szeret.
2: Ez az, amit nem venne a szájára soha.
3: Várj, mondd neki, hogy dettó!
1: Mi a fene az, hogy dettó? Dettó!
0: Egy filmzene most a

0: Ghost betét dala, és a film egyik legjobb részlete a film bemutatásának az évfordulóján 36 éve ugyanis. 1990. július 13-án került a mozikba a Ghost Patrick Swayze-vel, Whoopi Goldberg-el és Demi Moore-ral. Nálunk egyébként 1990, tehát ugyanabban az esztendőben tellén mutatták be a mozik december 6-án a Mikuláshoz a Puttonyában a Ghost című remek, nagyon-nagyon remek filmet. És ha már emlékek, akkor egy remek énekes, aki a hétvégén itt hagyott bennünket, hosszú, súlyos betegség után, 56 éves korában, Szolnoki Péter, a nagybetűs hang, aki maga a megtisztított zenei alázat volt, a tiszta művészi alázat. Nem volt olyan műfaj, ami ne állt volna neki jól. Imádtuk, amikor Frank Sinatra-t énekelt, vagy Elvis Presley-t, vagy csak a saját bombonslágereket, például a Valami Amerikát. És igen, tudjuk, mert nagyon sokszor dolgoztunk együtt, hogy mennyire alázatos művész volt, és mennyire kitartó művész, mi sem bizonyítja jobban, hogy egyszer egy koncerte a Nagy Templomba be volt hirdetve, a Debrecen Big Band-del, Daróczi Lacival, ugye ő lett volna a fölhang, Szolnoki Péter, de olyan beteg lett a koncert napjára, teljesen elment a hangja, tehát alig tudott énekelni. És idejött, bejött a Nagy Templomban, minden erejét összeszedve elénekelt egy dalt, és elnézést kért a közönségtől, amiért csalódást kell, hogy okozzon nekik. Hát ő volt Szolnoki Péter. Így konferálta fel például nálunk az egyik koncertjét.
1: Hello Debrecen! Hello Best FM! Szolnoki Péter vagyok. Remélem, hogy hozzám hasonlóan ti is szeretitek Frank Sinatra és Elvis Presley dalait. Akkor most hangolódjunk ezzel az ikonikus slágerrel a Debrecen Big Band tavaszi koncertjére.

0: Válasz engem. Ez a Best FM, a 104,6 MHz-en, és köszönöm a zenei szerkesztőmnek, hogy nem beszéltünk össze, de ő is úgy gondolta, ez a reggel nem múlhat el, nemhogy egy jó néhány bombon dal nélkül, úgyhogy lesz majd a következő órában is, sőt, megmutatom, szerintem kevesen tudják, hogy meg volt Péter igazi nagy kedvenc bombondala, de előtte Ernőt is meghallgatjuk. Jó reggel, friss közlekedési információ a hétfő reggelben.
1: Jó reggel, Kiképés úton kifelé megyünk, az első forgalomnak friss forgalmi sebb le van tárva. Nagyon nehéz észrevenni a közutasok.
0: Na, akkor ezt lefordítom, mert nagyon rossz volt a vonal, de én hallottam itt a fülesemben. Szóval a Mikepércsi úton kifelé a körforgalomnál dolgoznak a közutasok, és benne a körforgalomban. És ugye vannak azok a gombócok, amik irányítják, hogy melyik sávot használjuk, a külső sávot zárták le, úgyhogy mindenkinek azt javasoljuk, ha odaérkezik a Mikepércsi úti körforgalomhoz, hogy vegyen vissza jócskán a tempóból, az amúgy is egy veszélyes kereszteződés, körforgalom, ugye a terelő kis beton elemek miatt, mert ha valaki későn veszi észre, hogy rossz sávba sorult be, akkor már nincs visszaút, körbe kell mennie még egy kört, vagy kimenni ott, ahol lehet, hogy nem is szeretett volna. Ernő, köszönjük az információt, 9 óra van. VB hírek hamarosan Debrecen kedvenc rádiójában, és VB muzsika.

0: és jönnek majd a másnaposok is. Ha azt mondom, hogy a másnaposok univerzumból a doktor úr lett 57 éves, akkor nem biztos, hogy a fogorvosra kell gondolniuk, hanem egy olyan színészre, aki a másnaposok legviccesebb karaktere, és a civil foglalkozását tekintve bizony ő orvos.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül. Hajdú-Biharban is lesz nyitott portanapok. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
4: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül. Az egyik országos ingatlan közvetítő friss felmérése szerint a második negyed évben 57 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlott a városban. Ezzel Debrecen továbbra is vezeti a vidéki rangsort. Jelenleg több mint 1500 új lakás épül a Cívisvárosban, ami szintén a legmagasabb szám az ország megyei jogú városai között. Az elemzés szerint, bár országosan kissé csökkent a fejlesztések száma, az új építésű lakások iránt továbbra is élénk a kereslet, miközben az árak tovább emelkednek. Az új lakások átlagos négyzetméter ára vidéken már meghaladja az 1 millió 300 ezer forintot, részletezi a De Hír. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárja az érdeklődőket a nyitott portanapok 2026, melyhez Hajdú-Bihar is csatlakozik. Az augusztus végétől október elejéig tartó programsorozatban családi gazdaságok, pincészetek és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A vendégek megismerhetik a helyi termelőket, részt vehetnek kóstolókon, portatúrákon és kézműves foglalkozásokon is. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz a gazdálkodókat és a fogyasztókat, valamint népszerűsítsék a helyi termékeket. Hajdú-Bihar térségében a programsorozat október elején várja majd az érdeklődőket. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
6: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a medertisztítás, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá, például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a többi strand részére is.
4: Ma legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.
0: Köszönjük Évi, és köszönjük Robi. Ő mondja, hogy mire számíthatunk Debrecenben. A Budai Nagyantal és a Vámospércsi utcák kereszteződésében nem működik a jelzőlámpa. Ó, na figyeljenek, ha ott járnak, nehogy annyira arra a játékra koncentráljanak, ami végre elindul ma reggel a West FM-en, hogy ne figyeljenek oda a közlekedési anomáliákra, akár a Budai Nagy Antal Vámospércsi út környékén vannak, vagy bárhol a West FM ott van önökkel, és igen, ezen a héten már hangolódunk a jövő héten szerdán startoló Campus Fesztiválra.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után... Keressük az Óra Fesztivál előadóját.
0: És akkor, csak akkor kell telefonálni, ha meghallják azt az előadót, akik magyarok. Egy trióról van szó. Egy olyan trióról, akiket jelöltek az MTV Europe Music Awards-ra. Meg is nyerték, és így ők képviselték Magyarországot a Bilbaói díjátadón.
1: Ha elcsíped az óra campus fellépőjét, hívd bennünket azonnal az 500-540-es számunkon.
2: És érkezz a Best FM vendégeként a campusra.
0: Aj, a kezemben itt ez a gyönyörű napi belépő. Napi egy, amit csütörtökre nyerhet meg valaki. Ebben az órában egy jól irányzott, jól elhelyezett telefonhívással. De nem most. 6 perccel múlt el 9 óra.
7: Nekem

0: Shakira Burna Boy-jal és a labdarúgó világbajnoksággal.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel. Sok zenével és friss hírekkel.
0: A FIFA hivatalos himnusza után a hétvége eseményei, mindenki tudja, lejátszották a negyeddöntőket. Norvégia, Anglia 1-2, tehát 2-1-re Anglia nyert, és Argentina, Svájc. Itt az argentinok 3-1-re győzték le a svájciakat. Úgyhogy a negyeddöntők után holnap már, és holnap után az elődöntők jönnek. Holnap este 9 órakor Franciaország, Spanyolország. Szerda este 9 órakor pedig Anglia és Argentina, és a hétvégén pedig szombaton lezárul az idei labdarúgó világbajnokság, mert hogy akkor lesz a döntő. Nem, a bronzmérkőzés lesz szombaton, rosszul mondom, és a vasárnap lesz a döntő, tehát ezen a héten vége a foci őrületnek. Kedves feleségek, köszönjük minden focis apuka férj nevében a kitartó órákat. Addig legalább lehetett csajos bulikat szervezni, meg csajos összeröffenéseket, amíg apuka a foci meccsen szurkolt és azon izgult. Van még mire néznünk, a héten tehát folytatódik, és vasárnap le is zárul labdarúgó világbajnokság. Most valami teljesen más. Egy születésnapos színész és egy kis másnaposok hangulat. Közben utána néztem, nem orvos doktor a figura, hanem közgazdaságtanból diplomázott. Mondjuk azt sem néztük volna ki belőle, mert a másnaposok trilógia egyik legkattantabb figurája a koreai származású amerikai komikus, amelynek vagy akinek a pályafutása az NBC Balfékek című sorozatban indult, és hát igen, ő a másnaposok csaója, azaz Ken Chong, 57 éves, Leslie Chao a másnaposokból.
2: Ahó, itt vagyok! Mi legyen?
3: Vedd le a bolitát, hogy látsz a drótokat!
2: Megvan! Kés!
3: Akkor hálomra vágd el a szürke drótot! Egy, kettő...
2: Várj! Nem találom a szürke drótot, piros, zöld és sárga van!
3: Te fuli! Ez világos, közepes és sötét szülke.
2: Tényleg?
3: Hát ez cumi. Bocsi, szívak vagyok.
2: Micsoda?
3: Tadd le, vágd el a középszőt.
2: És ha nem ugyanaz a drót, összegubancolódott.
3: Hálomla, egy, két.
2: Hagyd abba! Istenem, kérlek, mutasd meg, hogy melyik drótot vágjam el.
3: Itt, ezt a szülkét.
2: Szuper. Egyébként csak mondom, de ez zöld.
3: Hú, melyik a pilot?
2: Az a bal kezedre eső.
3: Váljuk, az melyik? Diszlexiás vagyok.
2: Mondd, hogy szivatsz. Remélem, még mindig azt fogod.

0: A jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
3: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.

0: előjáróban nem kell szomorúnak lenni, hogyha valakinek nem jön össze egyből az első reggelen, mert hogy lesz délután is, meg a következő napokban sokszor, délelőtt is akár kampusz játék, egy hét múlva szerdán, jövő héten szerdán startol az idei kampusz fesztivál. Tudják, nagyon nehéz felhívni a Best FM-et, és soha nem lehet biztos valaki benne, hogy éppen ő kerül adásba, mert egy ilyen véletlenszerű kiválasztódás következtében érkezhet meg a ma reggeli első szerencsésünk.
1: Szia, Ivett vagyok.
0: Szia, Ivett. Jó neked, hogy Ivett vagy?
1: Igen.
0: Hát mindjárt kiderül. Ej, te kis szemfüles. Hát hogy sikerült ilyen pontosan ráérezned?
1: Nem tudom. Lehet egy jó megérzés?
0: Tartsanak ki ezek a jó megérzések. Igaz, már neked megvan, amiért jöttél? Miért jöttél?
1: Egy kampuszjegyért.
0: Egy kampusznapi belépőért. Itt a kezemben ez a szép csütörtöki. A tiéd lehet. Úgyhogy...
1: Follow the flow volt.
0: És gratulálunk neked.
2: Gratulálunk! Gratulálunk! Te is együtt bulizhatsz a Best FM-vel a Campus Fesztiválon.
0: És majd délután Vilmosnál kiderül, hogy ki lesz a következő szerencsés. Egy perccel múlt el 9:30 a hétfő reggelben. Már is vissza Debrecen zenei kedvencei közé. A kampuszjátékok elindultak, és bármikor érdemes telefonálni, hanem bármikor, amikor az óra elején elhangzik a felhívás. Ez a Molokó és a Sing It Back.

0: Az Omega együttes dalát hallották 5 perccel 3:45 előtt a Best FM-en, a hétfő reggelben. Hát ízig-vérig élő a műsor, mert hogy hiába terveztük el ennek az órának a forgatókönyvét, az élet azt rendesen átírta. Higgyék el, hogy én nem akartam most Jurassic Parkkal foglalkozni, de annyira friss a hír, hogy sajnos muszáj vagyok. Ugyanis éppen most kaptuk 78 éves korában elhunyt Sam Neill, új-zélandi színész, akit leginkább a Jurassic Park filmekből a professzorként ismerhetünk, bizony, ő játszotta a Jurassic Park filmekben Alan Grant, paleontológus professzort. És akkor egy kis Jurassic Park hangulat.
1: Egy dinoszaurusz. Megcsinálta. Ez az őrült kurafi megcsinálta.
2: Eldobhatjuk a könyveket a hidegvér teóriával. Totális tévedés. Ez a lény melegvér.
3: És nem a mocsárban él.
2: Úgy nézem, 8 vagy 9 méter a nyaka.
4: A Brachiosaurusnak 10.
2: Futni tudnak?
4: A Tyrannosaurusnál 50 km per órát mértünk.
3: T-rex? Azt mondta, van egy T-rexük?
4: Igen.
2: Ismételje meg.
4: Van egy T-rexünk.
3: Vegyél mély levegőt.
4: Dr. Grant és kedves Dr. Sepler, üdvözli Önöket a Jurassic Park.
0: Hello, Dr. Grant, jó utat kívánunk. Sam Neill ma hétfőn elhunyt 78 éves korában.

azt ígértem, hogy el fogom önöknek árulni, mi volt Szolnoki Péter kedvenc bombondala. Egyszer egy Debrecen Big Band koncerten árult el nekem, hogy neki annyira fáj, hogy a Hétvégi Királylány című daláról elfeledkeztek. Persze gondoskodott róla, amikor idén a Papp Lászlóban megünnepelhették a 30. születésnapját a formációnak, és na vajon melyik dallal zárták a koncertet? Gyertek, énekeljük el!

0: egy csodálatos zenei pálya megkoronázása, egy óriási vágya teljesült, hogy ő is meg tudja tölteni még életében a Papp László sportarénát. És ez összejött. Közben Szabó Anita érkezett meg. Látom, téged is lesújtott a hír. Hétvégén Szolnoki Péterrel kapcsolatban.
1: Hú, és már egyébként az a probléma, hogy tényleg már minden héten jön valaki, valami nagy név, aki elmegy, de Laci, neked meg külön köszönet, meg dicséret, mert nagyon szépen megemlékeztél most Szolnoki Petiről, és nagyon szépen összefoglaltad, tényleg jó volt hallgatni a zenéket, mert mindenki szösszenetet hozzá, úgyhogy köszönjük szépen egyébként neked.
0: Nagyon sokszor dolgoztunk együtt, és ő a színpad mögött is olyan alázatos, csodálatos figura volt, igazi nagybetűs művész, tehát elmesélte nekem, még jöhet egy személyes sztori, remélem a születésnapi torta előtt, hogy ugye a Debrecen Big Band-del Daróczi Laci együttesével rendszeresen a Szolnoki Peti a Vastag Tomival meg a Vastag Csabival lépett fel, és mondta nekem a kulisszák mögött, hogy a színfal mögött, hogy ő, annyira zavarja, hogy nem tud olyan vicces lenni, mint mondjuk a Vastag Tomi vagy a Vastag Csabi. Mondom, Péter, téged nem ezért szeretnek az emberek, hanem azért, mert te vagy Magyarország legjobb férfi hangja, és ezt senki nem fogja tudni elvenni most már tőle. Hú, na, nehéz így váltani. Jöjjenek a születésnapi tortások.
1: Vég Juditot a családja köszönti szülinapja alkalmából, sajnos ők nem tudnak neki tortát sütni, úgyhogy ezt most a Best FM-től várják, de nyerni azért nagyon szeretnének. Vatler József saját magát köszöntötte be, és kíván magának nagyon boldog szülinapot, hát Isten értese, kedves József. Nyitrai Hanna ma lett 5 éves, a drága kicsi hercegnő, anya, apa Janó és Peti köszöntik. Nyeste Szilviát Viki, Áki, Márk, anya és apa is köszöntik. 2 hét múlva egyébként a Balatonon lesz az ünneplés. Pál Adrient Balázs az apukája nevezte a 13. születésnapján Ebesen. Ő 13-ban született, most 13-án lesz 13. Hát egyértelmű, hogy akkor a szerencse száma is a 13-as, hogy ez hozza neki tortát. Na, arra azt majd meglátjuk. Kara Blankát, anya, apa, nővére és Dóri köszöntik a 10. Tégláson. Nagyon örülne a meglepinek, nagyon várta már a mai napot. Gábalog Annát a párja Zsolt köszönti Debrecenben. Gut Péternőt, Enikét, Enikőt, pedig a férje Péter és lányai Emilia és Noémi nevezték a torta sorsolásra. Lember Zsoltné, Erzsó is ünnepel ma, a gyerekkori barátnője Kata köszönti Debrecenben. Együtt nőttek fel, egy iskola, majd egy szakiskola. Ez volt a termés. Kundrák Viktor is ünnepel ma, nagy-nagy froci drukker. Lánya, felesége, anyós és após köszöntik. Sándor Kata is ünnepel ma, aki 12 lett, igazi kis könyvmoly. Anya, apa és Béci köszöntik. Nagykorú lett ma Fábián. Stella, édesanyukája Betty, nagymamája és Zsuzsi is köszöntik. Stella pedig a jogsira készül, lassan vizsga előtt áll, úgyhogy jól jönne neki is a torta. Ünnepel még Losonci Máté, Hajdúsámsonban. 20 éves lett, Tószeg Imre is születésnapos, és köszöntjük még a 15 éves Kupcsik Rolandot, akit Lajos nevezett be, a kis törött lábú focistát, akinek gipszel indult a nyara, de már levették, hogy lesz neki tortája, Laci?
0: Hát neki nem. Viszont nem csak torta lesz ma ajándék, hanem holnap, kedden, július 14-én Szerelmes nagy templom, keddi kalandok és kincsek, a Rákóczi nagy harangja. A templom túra holnap majd vár egy születésnapos másod magával, aki nem a tortát nyeri meg, de hogy ki lesz ő ennek a grátis ajándéknak a boldog tulajdonosa, az csak miután átadtuk a tortát, utána fog kiderülni.
2: Mutassék.
0: Halló, Losonci Máté?
2: Igen.
0: A művész nevén Manyi?
2: Igen.
0: Na Manyi, akkor itt van a világot jelentő deszka, ami most egy frekvencia egyébként, úgyhogy tudom, hogy te egy ilyen kis... Hogy mondtad? De...
2: 104-6
0: Best FM. Tudom, hogy te egy ilyen kis önmegvalósító figura vagy, mert anya, apa és a tesóid, Levi és Szabi elárulták róla, meg a barátnőd Riri is. Szoktál Ririnek rappelni?
2: Persze, persze, nagyon szeretném.
0: Ilyen freestyle stílusban, vagy hogy?
2: Freestyle-ozni nem tudok, de egyébként zenéim vannak.
0: Zenéid vannak?
2: Meg van egy videóklipem YouTube-on.
0: Na jó, akkor csináljunk egy kis reklámot neked, bár ez nem tartozik a születésnapi csomagba, de ha már így összejöttünk, akkor ezt is megkapod, jó?
2: Jó.
0: Hogy keressünk a YouTube-on?
2: Young Sad és Vörös Szemek az a klipnek. A
0: Vörös Szemek, micsoda! A sejtelmes. Akkor a kapella jöhet belőle egy refrén, vagy egy verze?
2: Most nem.
0: Dehogy is nem! Itt a vissza nem térő alkalom, hát lehet, hogy délben már a kívánság műsorban kérik. Debrecen kedvenc rádiójában.
2: Hú, jó. Az elejét akkor azt elkezdem, hogy vörös szemek, piros marból, senkit nem a tartalom, érdekel a rebben, ez már rég elavult vadbarom, elindulok lassan, bro, várjátok, míg gyorsan go, 60 utcán úszonni, patat alatt parkol.
0: Ez jó! Kicsit megijedtem, hogy valami korhatáros részt beletolján nekem itt élő adásban, mert azért a médiatanás nem dicsérne meg bennünket.
2: Persze.
0: Viszont megvan a tortád. Hello, Manyi!
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Egy Málnás Oreo torta neked ma, Kis Angyal van, én Fazekas Laci vagyok, és sikerekben gazdag pályafutást kívánok a kerek hanyadikon?
2: 20.
0: Ó, hát előtted a pálya, édes barátom. Még az is meg lehet, hogy mielőtt nyugdíjba mennék, majd forgatom itt a zenéidet Debrecen kedvenc rádiójával, úgyhogy csókoltata!
2: Bestefem!
0: Holnap szerelmes nagy templom, keddi kalandok és kincsek, hogy hány harang van most a nagy templomban, hogy mitől különleges a Rákóczi harang, meg annyi érdekes kérdés, amire holnap este választ kap majd valaki másod magával, Anita.
1: Méghozzá Gál Balog Anna a párjával Zsoltal. Gratulálunk nekik.
0: Mindent részleteiben adáson kívül. Köszönjük a figyelmeteket, jó ünneplést mára, és holnapra meg jó programot a debreceni református nagytemplomban. Mára pedig jó étvágyat a reggel informátorának, akit úgy hívnak, hogy Virág Laci. Köszönjük szépen, talán nem működő jelző lámpa. Azt hiszem ez volt, amiről beszélt nekünk Lackó.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Pizzát nyer! A szokásos Melanz pizzát. 10 óra van, Elis DJ-vel startol a hétfő délelőtt. Énekel majd, bro!

0: És a szerelem dalára elindul majd.
1: A szerelem dalára elindul, de Manuel, ledobva láncai.
0: És indul a hétfő délelőtt is, hamarosan, Szabó Anitával. Most van pontosan 10 óra.
2: Két vasútállomás is megújult a térségben. Agrár Expóra és traktorhúzó versenyre is készülnek Böszörményben. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útra, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász több millió forintos kiadást is okozhat, foglalta össze a De Hír. Augusztus 7-e és 9-e között ismét megrendezik Hajdúböszörményben a Hajdúsági Expo mezőgazdasági és ipari kiállítást és vásárt. A háromnapos rendezvényen szakmai fórumok, kiállítások, agrárkonferenciák várják az érdeklődőket, ahol az ágazat legfontosabb kérdéseiről is szó lesz. A program része lesz a Kelet-Magyarországi Agrárfórum is, amelyen az aszályról, az öntözésről és a mezőgazdaság finanszírozásáról tartanak előadásokat. A látványos traktorhúzó verseny idén sem marad el, 5 európai országból érkeznek versenyzők a több ezer lóerős gépeikkel. A szervezők családi programokkal is készülnek, így minden korosztály találhat érdekes látnivalót. Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban a MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként. Mindkét állomáson megújult az épület homlokzata, a tető, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók, emellett akadálymentesítették az épületeket is, a beruházás értéke csaknem 15 milliárd forint. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a NÉBI. A tendencia kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
4: A NÉBI maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
2: A legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
3: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.

0: with the shape of you.
1: Ed Sheeran és a Shape of You Debrecen zenei kedvencei között volt itt a Best FM, George Harrison készülődik hamarosan, közvetlenül a csillagok. Jó statai előtt, kellemes délelőtt, szép napot, jó munkát, jó utat mindenkinek a négyesen továbbra is mérnek. A Nyíregyháza felől érkezőket a benzinkút előtt 60-as táblánál, itt is óvatosan is mindenhol máshol. Várom az infókat az utakról, vigyázzanak magukra, és csörögjenek, ha bármit megosztanának a többi közlekedővel. Én Szabó Anita vagyok, a telefonszámunk 500-540, rádiózunk együtt, itt a Best FM-en.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, rugalmasnak kell lennie, sőt nagy vonalúnak, ha valami új vállalkozásba kezd, az előkészületekben legyen nagyon körültekintő. Bika, a héten pénz áll a házhoz több is, mint amennyire számított, panaszra semmi oka, de legyen továbbra is takarékos. Ikrek, nagyobb nyomás alatt él, de nem hagyja, hogy eluralkodjon önön a borúlátás, nem hajlandó hízelegni másoknak. Rák, a nagy szíve ismét jó cselekedetre ragadtathatja, megpróbál segíteni egy bajba jutott kollégáján vagy ismerősén. Oroszlán, egy kulturális esemény érdekes emberekkel hozza kapcsolatba, az alkalmi ebéd vagy vacsora az ismerettség elmélyítését eredményezi. Szűz, csak öntől függ, hogy ezen a napon a munkájában vagy a magánéletében könyvelhet el sikereket, ha mindkettőben egyszerre sikerül mindez, az is csak az ön érdeme. Mérleg, tele van lendülettel és tervekkel, amelyeket érdemes megvalósítani, ne habozzon tehát sokáig, hanem mielőbb lásson hozzá a teendőihez. Skorpió, a baráti kapcsolatok fontosak az ön számára, keményen dolgozik azért, hogy biztosítsa a társasági élethez szükséges feltételeket. Nyilas, nagy szerelemre, romantikus körülményekre van kilátás, a jelzett hatások azonban nem tartósak. Vak, annyira aktív, hogy nem ismer lehetetlen, szinte keresi a kihívásokat, remekül bírja a terheléseket, kétszer annyit dolgozik, mint a társai. Ízentő, kicsit megváltozott a magánélet szférájában, mértéktartóbb a megszokottnál az emberekkel szemben, partnerével ne vitatkozzon, mutasson készséget arra, hogy képes alkalmazkodni a változásokhoz. Halak, egy új ötletet meg akar valósítani, ebben segítőtársra talál, ám némi kerülő utat kell megtennie a siker érdekében.

Köszöntjük Jenő nevű hallgatóinkat! A Jenő férfi név a 6. magyar honfoglaló törzs nevéből származik, ahogyan az bíborban született Konstantin bizánci császárnak a Birodalom kormányzásáról című művében szerepel. Jelentése: tanácsadó, bizalmas. Magyarországon Jenő, Diós Jenő és Tisza Jenő településünk is őrzi ezt a nevet. Bár eredetileg az EUG magyar megfelelője az Ödön volt, a 19. században a Jenő nevet tévesen a német Eugén névvel azonosították, s így ez maradt meg napjainkig. Számos híresség kapta ezt a nevet: Bori Jenő, a Borivár építője, Huzánszki Jenő, az aranycsapat jobb hátvédje, Eugène Delacroix, francia festő, Zsida Jenő költő, Rejtő Jenő író, Zicsi Jenő gróf politikus, Baradlai Jenő, Jókai Mór, a Kőszívű ember fiai című regényének egyik főhőse, és nem utolsó sorban ön, kedves Jenő, aki a rádiót hallgat.

0: Háló, tessék.
1: Danka Jenőt keresem.
0: Én vagyok, azt parancsolja.
1: Üdvözlöm, én Szabó Anita vagyok. Jenő, nem zavarom?
0: Nem.
1: Egy kicsit felvehívom, mert azt az infót kaptam, hogy néha morcos szokott lenni.
0: Szoktam.
1: Na és miért, van ennek valami különösebb oka?
0: Nincs.
1: Csak így magától?
0: Én ilyen fajta ember vagyok.
1: És mi van ezzel a szarvasi úttal?
0: Ki kérdezi?
1: Hát az illetékesek.
0: Kik az illetékesek?
1: Vagy legalábbis illetékesek. Egy biztos, hogy van, őt úgy hívják, hogy Hugi.
0: Igen, éve a Hugom.
1: Szóval mi van a szarvasi úttal?
0: Semmi különös. Majd megyünk szarvasra kirándulni egyszer.
1: Na, de mikor? Szerintem az a baj a Huginak, hogy nincs ez a fix időpont, és aztán mindig így olyan, mint a kocsmában a hitel, hogy majd holnap. Nem?
0: Erre most én nem tudok mit mondani. Lesz úgy, hogy majd megyünk, ennyi.
1: Uh-huh. Hát igen, ez a nesze semmi fog meg, jól ígéret, akkor ezt adjuk most így az éteren keresztül a Huginak?
0: nem a Hugomnak, vagy fogunk menni, nem szarvasra fogunk menni, hanem Tisza kécskére, és jövő nyáron.
1: Ó, akkor már nem is szarvas, és nem is idén nyáron, na jó.
0: Igen.
1: Akkor ezt majd Hugival megbeszélik, viszont
0: biztos,
1: lenne egy másik út, Jenő, az csak itt a városban.
0: Igen?
1: A Melans cukrászdában egy kétfőre szóló süti meghívással várják.
0: Ó, köszönjük szépen. Valami rádióba bele nem vezett a Hugon, vagy mi történt?
1: Igen, na melyik rádióba vajon, Jenő?
0: Best FM rádió.
1: A Best FM rádió. Szokta hallgatni, Jenő?
0: Szoktam, hát.
1: Na, akkor annyit ígérjem meg csak, jó, hogy így a cukrászdában nem lesz morcos.
0: Attól függ, milyen süteményt fognak adni, hogyha jó süteményt fognak adni, akkor nem leszek morcos.
1: Na, tételezzük fel, hogy finom lesz a süti, mert hát más nincs is, csak finom süti.
0: Akkor nem leszek morcos.
1: Akkor nem lesz morcos, Jenő. Hát én morcosmentes nyarat kívánok a folytatásban is. Örülök, hogy beszéltünk. Remélem, hogy ettől azért nem ment el a kedve. Huginak azért köszönjük meg ezt a köszöntést.
0: Köszönöm szépen a Hugomnak, hogy felírt a rádióban engem. Mit mondjak még?
1: Hát amit szeretne, Jenő, semmit nem kötelező, de ha valami kikívánkozik, akkor jöhet.
0: Tulajdonképpen ennyi volt. Szeretem Hugomot, meg szeretem anyukáméket, úgyhogy ennyit tudok mondani az egészhez. Tehát még hogyha morgok is, akkor is szeretem őket.
1: Na hát ez volt a lényeg, Jenő, ezt akarta szerintem mindenki hallani. A sütizéshez nagyon kellemes időtöltést kívánunk, és örülök, hogy beszéltünk.

0: Megállás nélkül.
1: Ez a Best FM.
2: Maratoni filmvetítéssel búcsúzik ikonikus nagy termétől az Apolló mozi. Második helyen végzett az évfája versenyen a Hajdúböszörményi öreg tölgy. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Fokozott rendőri jelenlét volt Debrecen egyik kiemelt közterületén, számolt be róla a dehir.hu. A Petőfi téri ellenőrzések alatt a rendőrök több embert igazoltattak és külön figyelmet fordítottak a közrend, valamint a közbiztonság fenntartására a nagyállomás környékén. A cél a jogsértések megelőzése, valamint az, hogy a lakosság biztonságérzete tovább erősödjön, fogalmazott a portál. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
3: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
2: Maratoni filmvetítéssel búcsúzik ikonikus nagy termétől a debreceni Apolló mozi. Július 17 és 19-e között csaknem 53 órán át megállás nélkül vetítenek filmeket a Kertész Mihály teremben, amely közel 30 év után jelenlegi formájában utoljára fogadja a nézőket. A programban klasszikusok és népszerű mozifilmek is helyet kaptak, többek között a Matrix, az Avatar és az Eredet. A nagyterem július végén bezár felújítás miatt, majd szeptember elején modern technikával és nagyobb kényelemmel nyílik meg újra. Második helyen végzett az évfája versenyen a Hajdúböszörményi Bocskai tér öreg tölgyfája. Az 1896-ban a milleniumi ünnepségek tiszteletére ültetett kocsányos tölgy a közönség szavazáson ért el dobogós helyezést. A fa emellett elnyerte a szakmai zsűri által odaítélt hősfa címet is, amelyet azok a fák kapnak, amelyek megóvásáért különösen sokat tesznek, írja a Dehír.
4: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkert támogatja.
2: Ma legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
1: Debrecen zenei kedvenceivel kívánunk nagyon kellemes délelőtöt, jó munkát, jó utat, mindenkinek biztonságos célba érést, hogyha Nyíregyháza felé veszik az irányt, vagy éppen onnan tartanak Debrecen felé, akkor óvatosan. Téglásnál ugyanis a 60-as táblánál mérnek, és Nyíregyháza felé is több helyen találkozhatnak még sebességméréssel, rendőri jelenléttel. 4:12 után egy percre járunk, a napsütés mellett ma sok-sok felhőt is láthatunk az égbolton, és 26 fokot mondanak mára a meteorológusok, holnaptól pedig ismét visszatérnek a 30 fokokig napközben. Ha feltennénk azt a kérdést önöknek, hogy hány fotó van a telefonjukon, vajon tudnák-e pontosan, hogy hány ezer darabról beszélünk? Manapság ugyanis szinte már minden pillanatot meg tudunk örökíteni, pedig nem is olyan régen még egészen más volt a helyzet, amikor még fényképezőgép kellett ahhoz, hogy lőjünk egy jó kis képet, sőt még a szelfik sem nagyon léteztek. Erről is beszélünk még a délelőtt folyamán, várom az infókat az utakról, 500-140 a forró drót, Charlie pedig már is énekel itt a Best FM-en jégdupla viszkivel. A zenei folytatásban.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem akarunk ajtóstól rontani a házba, de van egy lekilincselő ajánlatunk. A Tisza Ajtóablak júliusban minden prémium beltéri ajtóhoz kilincset ad ajándékba. Tisza Ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
3: civisbeton.hu
2: A megbízható alap.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték. Hey!

Egy aktuális kedvencszó az Nagy Bogi és Dess közös sajjól leszek újra. Itt a Best FM-en a Best délelőttben 3:42 előtt, és beszéltünk nemrég a fotózásról, ugyanis ma már szinte minden pillanatot lefotózunk. Akár egy finom ételt, egy naplementét, vagy a gyerek első lépéseit, a kedvenc kutyánkat és a többi. Emiatt pedig egy átlagos okostelefonon könnyedén összegyűlik akár több tízezer kép is. Pedig nem is olyan régen, amire ma már a fiatalok nem is emlékeznek, egy filmes fényképezőgépben általában 24 vagy 36 kocka volt, ezért minden egyes kattintást jól meg kellett gondolni, ugyanis nem készíthettünk el 10 ugyanolyan fotót, mert egyszerűen nem fért volna rá a filmre. Ráadásul akkoriban a fotók nem voltak meg rögtön, ugye várnunk kellett rá, amíg a fényképész előhívja. Ma pedig már több ezer fotó is lapul a telefonunkban, éppen ezért sokszor soha többé nem is nézzük vissza őket, és a kutatások is azt bizonyítják, hogy a kinyomtatott fényképek sokkal erősebben kapcsolódnak az emlékeinkhez. Amikor kézbe veszünk egy papírfotót, sokkal lassabban szemléljük, tovább időzünk rajta, és könnyebben felidézzük a régi emlékeket. Egy fotóalbum lapozgatása egészen más élmény, mint néhány másodperc alatt végigpörgetni 100 képet a telefon kijelzőjén. Ezért is lehet érdemes manapság kinyomtatni a fotókat, vagy akár meglepetésként is odaadni valakinek. Mostanában észrevettem, hogy a régi papírfotókat megpróbálom két ujjal széthúzni, kinagyítani, aztán leesik, hogy ez nem a telefon kijelzője. A Bee Gees-zel folytatjuk, hogyha már így

0: Best FM kívánság műsor.
1: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül. Hajdú-Biharban is lesz nyitott portanapok. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül. Az egyik országos ingatlan közvetítő friss felmérése szerint a második negyedévben 57 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlott a városban. Ezzel Debrecen továbbra is vezeti a vidéki rangsort. Jelenleg több mint 1500 új lakás épül a Civisvárosban, ami szintén a legmagasabb szám az ország megyei jogú városai között. Az elemzés szerint, bár országosan kissé csökkent a fejlesztések száma, az új építésű lakások iránt továbbra is élénk a kereslet, miközben az árak tovább emelkednek. Az új lakások átlagos négyzetméter ára vidéken már meghaladja az 1.300.000 forintot, részletezi a Dehír. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárja az érdeklődőket a nyitott portanapok 2026, melyhez Hajdú-Bihar is csatlakozik. Az augusztus végétől október elejéig tartó programsorozatban családi gazdaságok, pincészetek és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A vendégek megismerhetik a helyi termelőket, részt vehetnek kóstolókon, portatúrákon és kézműves foglalkozásokon is. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz a gazdálkodókat és a fogyasztókat, valamint népszerűsítsék a helyi termékeket. Hajdú-Bihar térségében a programsorozat október elején várja majd az érdeklődőket. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
2: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a medertisztítás, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintául szolgál majd a többi strand részére is.
1: Ma legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.
3: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,6.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Szia, én Jani vagyok. Egy útinfóm lenne, nem tudom, tudtak-e már róla, a Homokkerti felüljáróról, kifelé a városból. Két török kamionos, az egyik lerobbant, a másik segít neki is. Ki van téve rakadási jelzőjük, háromszög, stb. Tehát ott zárnak a sávból egy olyan jó 50 méter. Szélső sávból, kifelé a városból. Csak azért mondom, hogy valószínű, hogy lesz torlódás.
2: Halló, halló, Best FM.
3: Szia, Brigitte vagyok. Nem tudom, hogy jelezték-e Monoszorpályi felé. Az első, ahogy Debrecenből kiérünk, az első lovagszanya után van egy kanyar. Egy hatalmas baleset történt. Sérültet nem láttam, vagy már elszállították, de ott óvatosan kellene közlekedni, mert pont kanyarba van.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy jelezted nekünk. Jó utat, szia!
3: Köszönöm, szia!
2: Ha önöknek is van infója, akkor mindenképpen csörgessék a Best FM forró drótját, ez az 500-540-es, és a kívánságokat, zenei kéréseket, üzeneteket is várom, már 14 óráig teljesülnek, az első kérés pedig Fodrász Andinak érkezik, a kolléganői Bettina, és Timi küldik Zorba táncát a tavalyi nyaralás emlékére.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

A déli kívánság műsorszólít a Best FM-en az ebéd mellé. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek, fél egy után 6 percet, többen is telefonáltak hallgatóink közül, és SMS-ben Viberen is szóltak, hogy baleset történt a Hosszúpályi felé vezető úton. Tolódásra készüljenek, kedves autósok, ugyanis mentő tűzoltó már a helyszínen van. Aki teheti, az Mikepércs felé kerüljön. Ez például Mónika írta nekünk, nagyon szépen köszönjük, csak óvatosan, hogy arra felé közlekednek. A kívánság műsorba pedig egy újabb zenei kérés érkezik. Ázari egyik dalát szeretnék küldeni Józsi, az ő kedvesének, Anettnek, és üzeni neki, hogy nagyon siet haza.

0: hívható telefonszám 500-540.
1: Sokom, Kemi vagyok, szeretnék kéne egy dalt. Kicsi gyágyjá közelem, mamának.

0: két vasútállomás is megújult a térségben. Agrár Expóra és traktorhúzó versenyre is készülnek Böszörményben. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útra, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász több millió forintos kiadást is okozhat, foglalta össze a De Hír. Augusztus 7-e és 9-e között ismét megrendezik Hajdúböszörményben a Hajdúsági Expo mezőgazdasági és ipari kiállítást és vásárt. A háromnapos rendezvényen szakmai fórumok, kiállítások, agrárkonferenciák várják az érdeklődőket, ahol az ágazat legfontosabb kérdéseiről is szó lesz. A program része lesz a Kelet-Magyarországi Agrárfórum is, amelyen az aszályról, az öntözésről és a mezőgazdaság finanszírozásáról tartanak előadásokat. A látványos traktorhúzó verseny idén sem marad el, 5 európai országból érkeznek versenyzők a több ezer lóerős gépeikkel. A szervezők családi programokkal is készülnek, így minden korosztály találhat érdekes látnivalót. Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Beletyóújfaluban a MÁV országos állomás felújítási programjának részeként. Mindkét állomáson megújult az épület homlokzata, a tető, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók. Emellett akadálymentesítették az épületeket is, a beruházás értéke csaknem 15 milliárd forint. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a NÉBI. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A NÉBI maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
0: A legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540. 500.

A Best FM szól a 104.6-on Debrecen zenei kedvenceivel, a déli kívánság műsor második órájában pedig. Remélem, hogy mindenkinek nagyon kellemesen telik az idő, hogyha nem, akkor azért is kérhetnek egy dalt, hogyha igen, akkor legyen még kellemesebb azzal a kedvenccel, amit szívesen elküldenének valakinek. A Best FM-en keresztül Moncsitól érkezett a kérés, sziasztok! Az anyukának szeretnék küldeni születésnapja alkalmából egy hatalmas ölelést Marikának, így az ételen keresztül. Köszönöm neki a sok-sok szeretetet és törődést. Ricky Martin egyik dalával szeretném őt megletni, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Érkezik is a Vente Takai édesanyádnak, itt a 104.6-on.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
2: civisbeton.hu
1: A megbízható alap. Nem akarunk ajtóstól rontani a házba, de van egy lekilincselő ajánlatunk. A Tisza ajtóablak júliusban minden prémium beltéri ajtóhoz kilincset ad ajándékba. Tisza ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.

0: Best FM kívánság műsor. A hívható telefonszám 500-540.
1: Háló, Best FM.
2: Csókolom, Selenki László, és szeretnék ilyen nézzenét.
1: Szia, mondhatod?
2: Bestől a kis

A hét első munkanapján szól a Best FM kívánság műsora itt a 104.6-on. Róli szeretné meglepni a baráti társaságát egy nagyon pörgős dallal. Mondom is, hogy kiknek érkezik a következő dal. A Happy People Juditnak, Tominak, Rékának és Daninak. Az üzenet hozzá pedig, hogy már számolom viszonnapokat, addig is tartsatok ki, és ne dolgozzatok túl sokat. Ezt az üzenetet pedig én is küldöm minden Best FM hallgatónak, aki éppen dolgozik, hogy kitartást kívánunk még a munkaidő végéig. Kívánság műsor legközelebb itt a 104.6-on, ma délután majd Balogh Vilmosnál, tőle is kérhetik a kedvenceket, mi pedig legközelebb holnap délelőtt találkozhatunk itt az éterben a 104.6-on. Az elmúlt 4 órában Szabó Ritát hallották.

0: Maratoni filmvetítéssel búcsúzik ikonikus nagy termétől az Apolló mozi. Második helyen végzett az évfája versenyen a Hajdúböszörményi öreg tölgy. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fokozott rendőri jelenlét volt Debrecen egyik kiemelt közterületén, számolt be róla a dehir.hu. A Petőfi téri ellenőrzések alatt a rendőrök több embert igazoltattak és külön figyelmet fordítottak a közrend, valamint a közbiztonság fenntartására a nagyállomás környékén. A cél a jogsértések megelőzése, valamint az, hogy a lakosság biztonságérzete tovább erősödjön, fogalmazott a portál. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
0: Maratoni filmvetítéssel búcsúzik ikonikus nagy termétől a debreceni Apolló mozi. Július 17 és 19-e között csaknem 53 órán át megállás nélkül vetítenek filmeket a Kertész Mihály teremben, amely közel 30 év után jelenlegi formájában utoljára fogadja a nézőket. A programban klasszikusok és népszerű mozifilmek is helyet kaptak, többek között a Matrix, az Avatar és az Eredet. A nagyterem július végén bezár felújítás miatt, majd szeptember elején modern technikával és nagyobb kényelemmel nyílik meg újra. Második helyen végzett az évfája versenyen a Hajdúböszörményi Bocskai tér öreg tölgyfája. Az 1896-ban a milleniumi ünnepségek tiszteletére ültetett kocsányos tölgy a közönség szavazáson ért el dobogós helyezést. A fa emellett elnyerte a szakmai zsűri által odaítélt hősfa címet is, amelyet azok a fák kapnak, amelyek megóvásáért különösen sokat tesznek, írja a Dehír. A legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül. Hajdú-Biharban is lesz nyitott portanapok. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül. Az egyik országos ingatlan közvetítő friss felmérése szerint a második negyed évben 57 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlott a városban. Ezzel Debrecen továbbra is vezeti a vidéki rangsort. Jelenleg több mint 1500 új lakás épül a Cívisvárosban, ami szintén a legmagasabb szám az ország megyei jogú városai között. Az elemzés szerint, bár országosan kissé csökkent a fejlesztések száma, az új építésű lakások iránt továbbra is élénk a kereslet, miközben az árak tovább emelkednek. Az új lakások átlagos négyzetméter ára vidéken már meghaladja az 1.300.000 forintot, részletezi a Dehír. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárja az érdeklődőket a nyitott portanapok 2026, melyhez Hajdú-Bihar is csatlakozik. Az augusztus végétől október elejéig tartó programsorozatban családi gazdaságok, pincészetek és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A vendégek megismerhetik a helyi termelőket, részt vehetnek kóstolókon, portatúrákon és kézműves foglalkozásokon is. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz a gazdálkodókat és a fogyasztókat, valamint népszerűsítsék a helyi termékeket. Hajdú-Bihar térségében a programsorozat október elején várja majd az érdeklődőket. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
2: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a medertisztítás, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a többi strand részére is.
0: A legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.
3: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! A 104.6-ot hallgatják, ez itt a Best FM. Milyen a mai napjuk? Pörgős, rohanós, vagy inkább kicsit lájtosabb, ráérősebb? Bárhogy is van, figyeljenek nagyon, mert mindjárt kampuszjegyet nyerhetnek.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után...
4: Keressük az Óra Fesztivál előadóját.
3: Ebben az órában az új generáció egyik nagy magyar sztárját keressük. Ritkán szoktuk játszani a dalait, mert a szövegei nem annyira rádióbarátok, de például az LL Juniorral közös Csavargó című dala nálunk is nagy sláger. Ha őt hallják, akkor hívják ötödikként az 500-540-et.
5: Ha elcsíped az Óra Campus fellépőjét, hívd bennünket azonnal az 500-540-es számunkon.
4: És érkezz a Best FM vendégeként a campusra. A fesztivál hangja a Best FM.

0: Benson Boone és a Mystical Magical a Bestet hallgatják a 104.6-on. Bennünket hallgat Betty is, aki azt írja nekünk, hogy trafi van Józsa és Böszörmény között a 35-ösön. Köszönjük. Illetve nemrég még ellenőrzés volt a 471-esen Debrecen és Sámson között a szokásos helyen a Debrecen felé vezető oldalon az útkaparónál. Ez aktuális-e még? Onnan jöhetne egy kis helyzetjelentés. Köszi mindenkinek.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Na de hát úgyis mindenkit a kampusz jegyek érdekelnek, ugye most a csütörtöki napra lehet két beugrót nyerni. Keresünk egy magyar előadót, a fiatal generáció nagy sztárja, ahogy az előbb is mondtam, hát viszonylag ritkán szoktak a dalai nálunk szólni, mert a szövegei nem annyira rádióbarátok. 2000. szeptember 19-én született egy magyar rapper és dalszerző. Mondok néhány dalcímet tőle. Csavargó, Hazudtál, Csivász, aztán közreműködőként benne volt Dessel és Young Fly-el a bandánában is. Ha? A fiatalok biztos tudják, kiről van szó. Ha őt halljuk valamelyik dalban, akkor kell ötödikként hívni az 500-540-et, és pattan a belépő a kampusz csütörtöki napjára. Érdemes velünk maradni. 500-540, készítsék a telefont. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánl.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
5: Nem akarunk ajtóstól rontani a házba, de van egy lekilincselő ajánlatunk. A Tisza ajtóablak júliusban minden prémium beltéri ajtóhoz kilincset ad ajándékba. Tisza ajtóablak, új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.

0: Ez itt a Best FM. A 104.6-ot hallgatják. 2 perc múlva lesz délután 3:30. És ugye egy nagyon fontos dal csendült föl az előbb, amiben lehetett hallani azt az előadót, akit a kampuszjátékban ebben az órában keresünk. Hát nyilván azonnal elkezdett füstölni a telefon. Mutatom, hogy mi történt itt abban a néhány másodpercben. Figyeljenek!
1: Haló, Best FM!
2: Kevin lenne.
1: Ő lenne, igen. De az 5. nyerte, vagy az első?
2: Jó.
1: Köszi, hello! Tessék, Best FM!
3: Szia, a játékra jelentkezem.
1: Második vagy, hello!
3: Köszi, szia!
1: Szia! Nem volt boldog a hangja attól, hogy ő a második. Tessék, Best FM!
4: Szia, játékra szeretnék
1: jelentkezni. A harmadik vagy, szia!
4: Köszi, szia!
1: Élesedik a helyzet. Tessék, Best FM!
5: Szia, Szabó Gabriella vagyok, és a játékra szeretnék.
1: Negyedik vagy, Gabriella, negyedik. Oh. Majd nem sikerült, hív vissza gyorsan, hát összejön. Okay. Hello! Na nézzük akkor, most a legizgalmasabb. Tessék, Best FM!
6: Szia, Brigi vagyok, a játékra.
1: Szia, Brigi, de kis vidám a hangod. Dolgozol, mit csinálsz ma?
6: Igen, dolgozom egy könyvelőirodába.
1: Akkor nem volt olyan nehéz kiszökni azért, hogy gyorsan telefonáljál.
6: Szerencsére rugalmas a főnök.
1: De jó, de jó. Na mondd nekem, ki a megfejtés szerinted?
6: K. Kevin.
1: Hol jöttél rá?
6: Volt hozzá segítség, mert most mondták a szám.
1: De kisúgott, ki volt a segítség?
6: Kolléganőm.
1: Á, ő jobban képben van K. Kevinnel, mint te?
6: Kicsit fiatalabb nálam.
1: Nem sokkal lehet, hát te vagy olyan 25.
6: Aranyos vagy, majd
1: jó van, figyelj, az a lényeg, hogy te vagy az 5. telefonálón, gratulálok neked.
6: Hú, de jó, köszönöm szépen.
1: De most akkor kié lesz a jegy, a tied vagy a kolléganőjé?
6: Az enyém lesz, meg őt hiszem magammal.
1: De egy-egy.
6: Ja, akkor csak én megyek.
1: Akkor csak te mész. Akkor a kolléganőnek egy válveregetés jár körülbelül.
6: Mindenképpen.
0: Gratulálunk! Gratulálunk! Te is együtt bulizhatsz a Best FM-vel a Campus Fesztiválon.
1: Gratulálok neked, a csütörtöki napra szól a jegy. Az egy jó kis nap lesz egyébként.
6: Nagyon jó lesz, igen. Köszönöm
1: szépen. Nézted már a programot?
6: Igen, igen, néztem.
1: Ki a kedvenc?
6: Hú, hát Juniort is nagyon szeretem, bár nem tudom, hogy ő lesz, de Majka is alig favorit.
1: A nagy színpad, Bordó Sárkány, Parnograsz, Queen Bee, Tankcsapda, Majka. Ez a csütörtöki felhozata. A Best FM vendégeként ott lehetsz. Gratulálok!
6: Köszönöm, nagyon köszönöm.
0: Na hát kérem szépen, ez a jegy is jó helyre került, én úgy érzem. Gratulálunk a nyertesünknek. Akinek most nem sikerült, ne szomorkodjon, mert még itt jó pár napig tart a játék. Legyenek mindig a Best FM közelében csőre töltött telefonnal is. Akkor összejöhet, hogy a Best FM vendégeként bulizzanak idén a kampuszon. Most viszont hát vigazdéként küldöm azoknak, akiknek most nem jött össze, hogy nyerjenek. Itt a Republik és a 16 tonna. Ez a Best!
7: 16

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, jó munkát mindenkinek, 2 perc múlva lesz 3:44, és van egy fontos focis hírem, most olvasom a De Híren, hogy hamarosan újabb válogatott meccset játszhatnak Debrecenben, jó, hát ez még odébb van, de október 27-én a Nemzetek Ligájában Izrael itt a Nagy Erdei Stadionban fogadhatja Írországot. Voltak kérdőjelek e körül a meccs körül, ugye eleve úgy került a meccs, hogy Izraelben a háborús helyzet miatt most nem lehet ez biztonságosan megrendezni. Írországban pedig politikai vita alakult ki arról, hogy kiálljanak-e Izrael ellen. Végül aztán az UEFA egy több mint 10 millió eurós büntetést lebegtetett be arra az esetre, hogyha nem vállalják a meccset, így aztán meg fogják rendezni a találkozót. Tehát október 27-én Izrael Írország a Nemzetek Ligájában itt a debreceni Nagyerdei stadionban, hogy mennyire lehet majd külsős nézőként megtekinteni a meccset, erről nyilván majd a következő hetekben, hónapokban lesznek hírek, igyekszünk mindenről tájékoztatni majd önöket. Na hát és a foci, akkor Shakira, itt van tőle a

0: 4 óra van, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on Debrecen kedvenceivel, és önök szerint melyik az a dal, amit hogyha majd sok év múlva egyszer meghallunk, akkor egyből a 2026-os nyár ugrik be róla, mert hogy most tényleg mindenhol ez szól. Hát szerintem ez lesz az a dal. És hallgatjuk. Baby Rexha és a Faithless és a New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Két vasútállomás is megújult a térségben. Agrár Expóra és traktorhúzó versenyre is készülnek Böszörményben. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útra, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász több millió forintos kiadást is okozhat, foglalta össze a De Hír. Augusztus 7-e és 9-e között ismét megrendezik Hajdúböszörményben a Hajdúsági Expo mezőgazdasági és ipari kiállítást és vásárt. A háromnapos rendezvényen szakmai fórumok, kiállítások, agrárkonferenciák várják az érdeklődőket, ahol az ágazat legfontosabb kérdéseiről is szó lesz. A program része lesz a Kelet-Magyarországi Agrárfórum is, amelyen az aszályról, az öntözésről és a mezőgazdaság finanszírozásáról tartanak előadásokat. A látványos traktorhúzó verseny idén sem marad el, 5 európai országból érkeznek versenyzők a több ezer lóerős gépeikkel. A szervezők családi programokkal is készülnek, így minden korosztály találhat érdekes látnivalót. Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban a MÁV országos állomás felújítási programjának részeként. Mindkét állomáson megújult az épület homlokzata, a tető, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók, emellett akadálymentesítették az épületeket is, a beruházás értéke csaknem 15 milliárd forint. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a NÉBI. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
3: A NÉBI maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
2: A legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.
0: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Hello mindenkinek! Indítunk egy újabb órát, de előre szólok, hogy mellékhatásként előfordul egy kis lábdobolás, ütemre bólogatás, hangerőemelés, dudorászás. Én szóltam előre, jövünk a legnagyobb kedvencekkel. Itt a Baby Rexha és a Faithless és a New Religion. A hírek

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
3: Itt leszek.
2: Nemecsek.
4: Itt leszek.
2: Leszik.
4: Itt leszek.
2: Richter.
5: Itt leszek.
2: Weiss.
6: Itt leszek.
2: Csele.
7: Itt leszek.
2: Kolnai.

0: itt a Best FM a 104.6-on, és a legfrissebb, amit önöktől megtudtunk az utakról, az az, hogy...
1: Sziasztok! Hatházon a Béke úton egy rendőrautóból mérnek. Jó utat!
2: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván a Best FM!
3: Szeretünk Debrecen!
0: És nem sokára átkapcsoljuk kézi irányításra a Best FM-et. Az önök keze fogja irányítani. 5 órától kívánság műsor, de már most el lehet kezdeni mocorogni. Már jöhetnek a kérések, én már itt vagyok a telefon mellett. Az 500-540-en kell hívni. 500-540, minél hamarabb csörögnek, annál biztosabb, hogy bele fognak férni a mai 2 órában. 5-től 7-ig természetesen ma is kívánság műsor. Na de mit hallgassunk addig? Nem lesz hiány jobbnál jobb zenékből. Nem sokára például Alex Warren énekel, jön tőle a nagy sláger, az Ordinary.
2: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
6: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
7: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
8: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
9: civisbeton.hu.
8: A megbízható alap.
10: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
11: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok. És az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem, Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.

Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Jó utat hazafelé. És hogyha a Kossuth utcán kell végigmenniük, akkor hát lélekben úgy készüljenek, hogy ott ma nagy munka kezdődött. A szennyvíz gerincvezetéket cserélik, úgyhogy sávlezárás van a Sas utcai mélygarázs lehajtója és az Újházi Ede utca közötti részen. A két belső forgalmi sávot lezárták, és hát többnyire a buszsávokba terelik a forgalmat. Nem fog hazudni önöknek, ez nem könnyíti meg ott a közlekedést a délutáni csúcsforgalomban, de szerintem ezt önök is sejtik. Jó sokáig, augusztus 14-ig kell ott emiatt fennakadásokra számítani, tehát ez a helyzet jelen pillanatban a Kossuth utcán, ahol a szennyvízvezeték javítását kezdték el ma. Legyenek türelmesek saját magukkal is és másokkal is az utakon. Meg kérjenek dalokat, az is fontos, nem sokára startol a kívánságműsor, az 500-540-re már csöröketnek, itt pedig egy nagy kívánságműsor kedvenc, Rosé és Bruno Mars, és az apu

Jennifer David és a Words, ez itt a Best FM a 104.6-on. Ma is hazakísérjük Önöket a délutáni csúcsforgalomban. A Vámospércsi úton és környékén pedig különösen nagyon figyeljenek, mert ma új szakaszába lépett az útfejlesztés, az útépítés. Egy csomó helyen, de már az oda vezető utakon, utcákon is megváltozott a forgalmi rend ma reggel. Mindenképpen figyeljék az új táblákat, és azoknak megfelelően közlekedjenek, ahogy mondani szokás, ne rutinból vezessenek. Tehát a Vámospércsi úton új szakaszba lépett az útépítés, az útfejlesztés, és egy csomó helyen változott a környéken a forgalmi rend. Nagyon óvatosan, nagyon figyelmesen közlekedjenek. És figyeljenek ránk is azért természetesen. Itt mindjárt kezdődik a kívánság műsor, az 500-540-en már kérhetnek dalokat, egyébként pedig jön a Backstreet Boys! Yeah!

0: Rádiókafét hallgatják a 104.6-on. 5 óra? Hát akkor nekem innentől kezdve könnyű dolgom lesz, hiszen a meló nehezét önök végzik, a zenéket innentől önök válogatják. Figyelem, indul a mai kívánság műsor, a következő 2 óra az önöké. Dobjanak egy üzenetet a 3933 104.6-ra, vagy hívjanak föl, erre való az 540-es Best FM forró drót. Kezdünk, nem is akármivel, jó, majd a Valmar és a Balatoni Lány. És maradsz velem,
1: maratoni filmvetítéssel búcsúzik ikonikus nagy termétől az Apollo mozi. Második helyen végzett az évfája versenyen a hajdúböszörményi öreg tölgy. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Fokozott rendőri jelenlét volt Debrecen egyik kiemelt közterületén, számolt be róla a dehir.hu. A Petőfi téri ellenőrzések alatt a rendőrök több embert igazoltattak és külön figyelmet fordítottak a közrend, valamint a közbiztonság fenntartására a nagyállomás környékén. A cél a jogsértések megelőzése, valamint az, hogy a lakosság biztonságérzete tovább erősödjön, fogalmazott a portál. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
3: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtöljük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést. Tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
1: Maratoni filmvetítéssel búcsúzik ikonikus nagy termétől a debreceni Apollo mozi. Július 17 és 19-e között csaknem 53 órán át megállás nélkül vetítenek filmeket a Kertész Mihály teremben, amely közel 30 év után jelenlegi formájában utoljára fogadja a nézőket. A programban klasszikusok és népszerű mozifilmek is helyet kaptak, többek között a Matrix, az Avatar és az Eredet. A nagyterem július végén bezár felújítás miatt, majd szeptember elején modern technikával és nagyobb kényelemmel nyílik meg újra. Második helyen végzett az évfája versenyen a hajdúböszörményi Bocskai tér öreg tölgyfája. Az 1896-ban a milleniumi ünnepségek tiszteletére ültetett kocsányos tölgy a közönség szavazáson ért el dobogós helyezést. A fa emellett elnyerte a szakmai zsűri által odaítélt hősfa címet is, amelyet azok a fák kapnak, amelyek megóvásáért különösen sokat tesznek, írja a De Hír. A legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.
2: És most
4: indul az esti kívánság műsor
2: a Best FM-en.
4: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
0: Balog és Tami a Mas. Mandul az indula, illetve indul a mandula, kezdődik a kívánság műsor. Best FM 104.6, a következő két órában önök válogatják a zenéket. A 3933 104.6-ra kérem az SMS és Viber üzeneteket, a bátrabbak pedig hívhatnak és élőadásban is elmondhatják. 500-540 a forró drótunk. Mindjárt jön például az új kedvenc, a TNT-től az Ugye itt alszol, Imre kérte és a szerelmének Szilvinek küldi. Előtte egy régebbi kedvenc is jön, Félixén és az Ain't Nobody, ezt ma Jucus szeretné meghallgatni, a vonalban pedig az első telefonálunk. Julcsi, itt vagy velünk, halló, szia!
5: Igen, itt vagyok, szia!
0: Parancsolj, mivel kezdjük a mai kívánság műsort, hallgatlak?
5: Hát akkor kezdjünk a Volmárral, és a lányaimnak, Anettnak és Rékának küldöm.
0: Rendben van, játszom nekünk
5: bele
0: is.
5: Szépen.
0: Nagyon szívesen. Jön a daluk, a Volmár és a Balatoni Lány. Indul a kívánság műsor.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: A TNT és az Ugye itt alszol, önök pedig ugye kérdek dalokat. Este hétig pörgetjük a kívánság műsort.
1: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
0: Igen, de inkább hívjanak.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Editnek, hogy egy kicsit jobb kedve legyen, nem sokára játsszuk az egyik nagy kedvencét, Olly Murs és Demi Lovato, és az Up. De itt lesz a Backstreet Boys is, jön majd tőlük az I Want It That Way, illetve hát egy sajnos aktuális kérés.
2: Sziasztok, Ádám vagyok, és Szolnoki Péter emlékére szeretnék egy bombon számot kérni. Küldöm mindenkinek, aki szerette a hangját. Köszönöm.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpitmox Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
4: Nem akarunk ajtóst torrontani a házba, de van egy lekilincselő ajánlatunk. A Tisza Ajtóablak júliusban minden prémium beltéri ajtóhoz kilincset ad ajándékba. Tisza Ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
5: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
6: Autodrom önkiszolgáló mosó. Maxi Hubbal. Szoboszlói út vége.
7: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!

0: FM-et hallgatják a 104.6-on. Ez a mai kívánság műsor, és én már itt látom az üzeneteket. Nagyon jó zenéket fogunk hallgatni a következő percekben is. Köszi mindenkinek, aki már írt vagy hívott. Lehet még a 3933-1046-ra küldjék az üzeneteket, az 500-540-en pedig csöröghetnek is. Na nézzük akkor például, sziasztok, Morionesztől az Ez az Ára című számot szeretném kérni. Küldöm Gabesznak és Karcsinak, azzal az üzenettel, hogy a holnapi nap a miénk, írja nekünk Bogé. Rendben van, a dalotok is a tiétek, mindjárt Morionesz és az Ez az Ára hamarosan. De közben valaki befutott a telefonvonalban is. Itt vagy, szia!
1: Halló, szia, Irénke vagyok. Szeretnék kérni egy dalt Ed Sheerantől. Mindenkinek, aki szereti, nektek, meg magamnak is, és a Perfectet szeretném kérni. Köszönöm szépen.
0: Játszom, hello!
1: Hello, köszi, aranyos vagy, köszi, szia!
0: Hát akkor ilyen aranyosan játszom is a dalt. Ed Sheeran most a Best kívánság műsorában. Az 500-540-en pedig hívhatnak folyamatosan.

0: 104 Best FM. Minden nap kívánság műsor 5-től 7-ig. Ma is itt vagyunk. Lesen minden kívánságukat a 3933-1046-ra. Megírhatják, hogy mit szeretnének. Az 500-540-en pedig, ha elég bátrak, akár írőadásban is elmondhatják.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Például Zsuzsa azt írja, hogy én egy Edda dalt szeretnék kérni, az Álmodtam egy világot magamnak, hogyha lehetséges. Ezt a dalt küldöm anyukámnak születésnapjára, a legcsodálatosabb édesanyának, nagyon szeretjük, és sok boldogságot kívánunk neki. Isten éltesse az ünnepeltet. Viszont előtte megengedtek egy másik kérést? Halló, tessék, Best FM kívánság műsor.
2: Szia, Gabriella vagyok, és itt van a kisfiam is.
0: Őt hogy hívják?
2: Ábelnek hívják.
0: Ó, de szép neve van.
2: Köszönjük. A férjemnek szeretnénk küldeni a kedvencét Szegigútól.
0: És mit üzentek neki?
2: Hogy várjuk haza, siessen.
0: Oké.
2: Okay. Köszönjük szépen.
0: Nagyon szívesen. Szegigú és egy jó kis pörgős zene, egy kis plusz energia, az It Goes Like.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: FM-et hallgatják, 104.6, kívánság műsor 5-től 7-ig, itt vannak velünk? Akkor kérjék a kedvenc dalaikat, a 3933-1046-ra lehet írni, az 500-540-en pedig lehet csörögni, lehet hívni. Például Karcsi írja, hogy sziasztok, egy jó pörgős dalt kérnék, Maneskin, Beggin, küldöm mindenkinek, aki még dolgozik. Lélekben veled vagyunk munka közben, és küldjük a dalodat is nem sokára. Marci pedig itt van velünk a vonalban. Hello!
1: Hello!
0: Szia.
1: Én egy Adaria számot szeretnék kérni, és Marci küldi Rolandnak.
0: Üzenet?
1: Hogy szeretem.
0: Ennyi?
1: Ennyi, igen.
0: Jó, hát végülis ez a legszebb üzenet, úgyhogy ez itt teljesen oké. Oké, rendben
1: van. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. Azaria és az introvertált dal szól a Best kívánság műsorában.

0: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül. Hajdú-Biharban is lesz nyitott portanapok. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül. Az egyik országos ingatlan közvetítő friss felmérése szerint a második negyed évben 57 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlott a városban. Ezzel Debrecen továbbra is vezeti a vidéki rangsort. Jelenleg több mint 1500 új lakás épül a Cívisvárosban, ami szintén a legmagasabb szám az ország megyei jogú városai között. Az elemzés szerint, bár országosan kissé csökkent a fejlesztések száma, az új építésű lakások iránt továbbra is élénk a kereslet, miközben az árak tovább emelkednek. Az új lakások átlagos négyzetméter ára vidéken már meghaladja az 1 millió 300 ezer forintot, részletezi a De Hír. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárja az érdeklődőket a nyitott portanapok 2026, melyhez Hajdú-Bihar is csatlakozik. Az augusztus végétől október elejéig tartó programsorozatban családi gazdaságok, pincészetek és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A vendégek megismerhetik a helyi termelőket, részt vehetnek kóstolókon, portatúrákon és kézműves foglalkozásokon is. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz a gazdálkodókat és a fogyasztókat, valamint népszerűsítsék a helyi termékeket. Hajdú-Bihar térségében a programsorozat október elején várja majd az érdeklődőket. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
2: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a medertisztítás, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintául szolgál majd a többi strand részére is.
0: A legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.
3: Köszönjük szépen a híreket, ez a Best FM a 104.6-on. Remélem túl vannak már a mai nap nehezén, remélem most már csak a pihenés van hátra. Kérjenek hozzá egy jó dalt, este hétig tart a kívánság műsor, itt a Best FM-en állok mindenki rendelkezésére. Lehet hívni, lehet írni. Például Roland az anyukájának szeretne küldeni egy Rúzsa Magdi dalt. Rúzsa Magdi és a Tej út jön nem sokára, de közben a vonalban is itt van valaki. Szia!
4: Szia, Anett vagyok. És Sakirától kérem a mostani VB számot.
3: Az a die-die, ugye? Jól mondom?
4: Igen.
3: Ugye?
4: Az lesz az.
3: Oké, rendben van. Kinek szól?
4: Mindenkinek, aki szereti. Igazából csak úgy szeretném hallani.
3: Semmi akadálya. Shakira és a die-die. Már is jön a Best kívánság visorában.

0: 104. Best FM kívánság műsor. Még mindig itt vagyunk. Este 7-ig lesen minden kívánságukat. Ne hagyjanak unatkozni. 39-33-104-6. Ugyebár ez a telefonszámunk, ahol hívhatnak minket, illetve természetesen lehet hívni is.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Laci írja, hogy Eminemtől a Houdinit szeretném kérni, küldöm a testvéremnek, azaz lett, hogy fel a fejjel. Remélem hallani fogja, mert éppen úton van. Hát mi is bízunk benne, hogy hallgatja a Best FM-et útközben is. Viszont előtte egy hangüzenet Gyuritól.
2: Szia, Gyuri vagyok. Az álomhajót kérem, és küldöm a pizzériába Lajosnak, Tibinek, Anikónak és Petrának. Köszi. És csak a Best FM.

0: 104, a Best FM-et hallgatják. Kösz, hogy ma is itt vannak, és ilyen jó dalokat válogatnak. Este 7-ig azért van még időnk, úgyhogy nyugodtan írjanak, hívjanak, SMS, Viber, telefon, jöhet minden, ahogy szoktuk. Jöhet a Hooligans is, itt lesz tőlük a Legyen valami, Ági küldi a kisfiának, Balázsnak, ez a nagy kedvence. De közben a vonalban is itt van velünk Fruzsi, kíváncsian várom, hogy neki mit játszhatunk. Szia!
1: Szia! Mennyire lehet régebbi dalokat kérni?
0: Hát figyelj, az elmúlt 100 évben azért férjünk bele kb.
1: Oké.
0: Jó? Oké, hallgatok.
1: Akkor Kylie Minogue-tól kérem a Locomotion-t.
0: Kinek szól ez a dal?
1: A barátnőmnek, Zsuzsának, aki épp vonatozik Debrecen felé.
0: Ó, mit üzensz neki?
1: Hogy várom a Nagyállón.
0: Oké, rendben van. Jön a dal, csaó!
1: Köszi!
0: Kylie Minogue, most a Best FM-en.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: 104-ot hallgatják, a Best FM kívánság műsorának a sűrűjében vagyunk. 7 óráig megy a móka, addig lehet dalokat kérni. Például azt írja Dóri, hogy sziasztok, szeretném kérni a Valmar Úristen dalát a Fresh Food Market villalakóinak, Évi, Julika, Béci kitartást. Ha még dolgoztak, akkor veletek vagyunk. Próbáljuk tartani bennetek a lelket. Előtte itt ez David Guetta, Teddy Sims és Thompson Dye közös dala is. Gun, Gun, Gun, ma Marian kérte. És a vonalban is egy drága hallgatónk. Szia, hallgatlak!
1: Szia, Zoltán vagyok Debrecenből, és egy számot szeretnék kérni a kívánság műsorban. A páromnak küldeném, ha esetleg le tudjátok játszani, Ákos, nem kell más figat című dalát.
0: Az sima ügy, oké. Okay. És mit üzensz a feleségednek?
1: 25 éves házassági fordulónk alkalmából, szerinted mit üzensz?
0: Hát, hogy még 25-öt.
1: Na, erről beszéltünk, így
0: vagy van. Az, hogy ez még csak az első 25 volt.
1: Így van, és ez nem a B oldal még.
0: Még most kezdődik.
1: Az A oldal.
0: Még most kezdődik. Ma van a nagy nap?
1: Nem, egyébként nem, július 7-én volt, csak gondoltam, hogy akkor, ha már most hazaértünk, most voltunk egy picit külföldön, na ez is ehhez a dologhoz tartozott például. Voltam, hogy egy prágai út után egy háladal.
0: Tök jó, küldöm a dalt, rajtam nem múlik.
1: Köszönöm szépen.

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled
2: a Best FM.
1: A Best FM.

0: 104, a Best FM-et és a mai kívánság műsort hallgatják. Kezd szólítani minket az idő, úgyhogy gyorsan mondom, hogy milyen dalok jönnek, hogy minél több minden beleférjen. Például szia, szeretnék kérni egy Ozzy Osbourne számot, köszönöm, írja Viki. Nagyon szívesen, nem sokára meg is kapott tőlünk, viszont itt van Cynthia üzenete is. Cynthia vagyok, és anyukámnak szeretném kérni a Sandela című számot Hentől, mert ez a kedvence is rég hallotta már. Köszönöm előre is, hogyha lejátszátok. Előre is nagyon szívesen. Egy dal lesz még a Sandela előtt, és az mi lesz? Zoli van itt, szia!
1: Én egy jó kis Green Day-t kérek.
0: Oké, okay, kinek szól?
1: Minden rockernek Debrecenben.
0: Már játszom is, hangerő föl.
1: Te civili.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. A mai kívánság műsor végéhez értünk tulajdonképpen, hiszen másfél perc múlva 7 óra lesz, de egyfelől még egy utolsó utáni kérést azért teljesítünk. Ki lesz a mai utolsó dalkérőnk? Halló, szia!
1: Halló, Vimózgizmo vagyok. Legyen egy hozzám tartozó Anikónak, Nikinek, Bibinek, Józsinak, nektek, de a stúdióba is köszönheti.
0: Rendben van. Azt hiszem, hogy ez méltózálás lesz a mai kívánság műsornak. A ma estében ennyi fért, de holnap folytatjuk. Ciao, vigyázzanak magukra!

0: két vasútállomás is megújult a térségben. Agrár Expóra és traktorhúzó versenyre is készülnek Böszörményben. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útra, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász több millió forintos kiadást is okozhat, foglalta össze a Dehír. Augusztus 7-e és 9-e között ismét megrendezik Hajdúböszörményben a Hajdúsági Expo mezőgazdasági és ipari kiállítást és vásárt. A háromnapos rendezvényen szakmai fórumok, kiállítások, agrárkonferenciák várják az érdeklődőket, ahol az ágazat legfontosabb kérdéseiről is szó lesz. A program része lesz a Kelet-Magyarországi Agrárfórum is, amelyen az aszályról, az öntözésről és a mezőgazdaság finanszírozásáról tartanak előadásokat. A látványos traktorhúzó verseny idén sem marad el, 5 európai országból érkeznek versenyzők a több ezer lóerős gépeikkel. A szervezők családi programokkal is készülnek, így minden korosztály találhat érdekes látnivalót. Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban a MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként. Mindkét állomáson megújult az épület homlokzata, a tető, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók, emellett akadálymentesítették az épületeket is, a beruházás értéke csaknem 15 milliárd forint. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a NÉBI. A tendencia kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A NÉBI maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlást jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
0: Ma legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: maratoni filmvetítéssel búcsúzik ikonikus nagy termétől az Apolló mozi. Második helyen végzett az évfája versenyen a hajdúböszörményi öreg tölgy. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fokozott rendőri jelenlét volt Debrecen egyik kiemelt közterületén, számolt be róla a dehir.hu. A Petőfi téri ellenőrzések alatt a rendőrök több embert igazoltattak és külön figyelmet fordítottak a közrend, valamint a közbiztonság fenntartására a nagyállomás környékén. A cél a jogsértések megelőzése, valamint az, hogy a lakosság biztonságérzete tovább erősödjön, fogalmazott a portál. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcssal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímatfákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést. Tehát mindenképpen megtöröm a szél erejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
0: Maratoni filmvetítéssel búcsúzik ikonikus nagy termétől a debreceni Apolló mozi. Július 17 és 19-e között csaknem 53 órán át megállás nélkül vetítenek filmeket a Kertész Mihály teremben, amely közel 30 év után jelenlegi formájában utoljára fogadja a nézőket. A programban klasszikusok és népszerű mozifilmek is helyet kaptak, többek között a Matrix, az Avatar és az Eredet. A nagy terem július végén bezár felújítás miatt, majd szeptember elején modern technikával és nagyobb kényelemmel nyílik meg újra. Második helyen végzett az évfája versenyen a hajdúböszörményi Bocskai tér öreg tölgyfája. Az 1896-ban a milleniumi ünnepségek tiszteletére ültetett kocsányos tölgy a közönség szavazáson ért el dobogós helyezést. A fa emellett elnyerte a szakmai zsűri által odaítélt hős fa címet is, amelyet azok a fák kapnak, amelyek megóvásáért különösen sokat tesznek, írja a Dehír. A legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül. Hajdú-Biharban is lesz nyitott portanapok. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül. Az egyik országos ingatlan közvetítő friss felmérése szerint a második negyed évben 57 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlott a városban. Ezzel Debrecen továbbra is vezeti a vidéki rangsort. Jelenleg több mint 1500 új lakás épül a Cívisvárosban, ami szintén a legmagasabb szám az ország megyei jogú városai között. Az elemzés szerint, bár országosan kissé csökkent a fejlesztések száma, az új építésű lakások iránt továbbra is élénk a kereslet, miközben az árak tovább emelkednek. Az új lakások átlagos négyzetméter ára vidéken már meghaladja az 1.300.000 forintot, részletezi a De Hír. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárja az érdeklődőket a nyitott portanapok 2026, melyhez Hajdú-Bihar is csatlakozik. Az augusztus végétől október elejéig tartó programsorozatban családi gazdaságok, pincészetek és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A vendégek megismerhetik a helyi termelőket, részt vehetnek kóstolókon, portatúrákon és kézműves foglalkozásokon is. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz a gazdálkodókat és a fogyasztókat, valamint népszerűsítsék a helyi termékeket. Hajdú-Bihar térségében a programsorozat október elején várja majd az érdeklődőket. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
2: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a medertisztítás, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá, például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a többi strand részére is.
0: A legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Olyan ő, hogy megáll,

0: két vasútállomás is megújult a térségben, Agrár Expóra és traktorhúzó versenyre is készülnek Böszörményben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útra, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász több millió forintos kiadást is okozhat, foglalta össze a De Hír. Augusztus 7-e és 9-e között ismét megrendezik Hajdúböszörményben a Hajdúsági Expo mezőgazdasági és ipari kiállítást és vásárt. A háromnapos rendezvényen szakmai fórumok, kiállítások, agrárkonferenciák várják az érdeklődőket, ahol az ágazat legfontosabb kérdéseiről is szó lesz. A program része lesz a Kelet-Magyarországi Agrárfórum is, amelyen az aszályról, az öntözésről és a mezőgazdaság finanszírozásáról tartanak előadásokat. A látványos traktorhúzó verseny idén sem marad el, 5 európai országból érkeznek versenyzők a több ezer lóerős gépeikkel. A szervezők családi programokkal is készülnek, így minden korosztály találhat érdekes látnivalót. Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban a MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként. Mindkét állomáson megújult az épület homlokzata, a tető, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók. Emellett akadálymentesítették az épületeket is, a beruházás értéke csaknem 15 milliárd forint. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a NÉBI. A tendencia kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A NÉBI maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
0: A legtöbb 27 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, holnaptól pedig visszaköszönnek a 30 fokos csúcsértékek. Magas lesz az UV-sugárzás, felhős napos órák váltakozhatnak a hét elején, és holnaptól már gyenge záporra is számíthatunk. Éjszakára legkevesebb 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bak elé.
1: Fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
2: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Mindenből a legjobbat.
2: Mert ez a Best FM.

hát itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagyni. És itt ez az élet, amit sokszor

0: dolgok, nekem itt vannak álmai.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.